0: Fülig zene, Fülig magyar, ez a magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fan FM, Fülig zene.
0: Fülig zene, Fülig magyar, ez a magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fan FM, Fülig zene.

hogy ilyen hosszú most a reggel. Csak a szív kalapál az agynak.

egész nap ezt mondtam. Este csak megvagyok, egy kicsit kapottam. Szédülök veled a tengelyed körül, téged választalak magamnak.

0: egyetlen lámpa ég.
1: Hajrá, magyarok! Magyar zenék órája a Fun FM rádióban.
2: Fun FM rádió.

0: Félig magyar, ez a magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fan FM, fülig zene.
0: A jóból sosem elég, magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fan FM, fülig zene.

0: zene, félig magyar, ez a Magyar Zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fan FM. Fülig zene.
0: Fülig zene, fülig magyar, ez a Magyar Zenék órája.

0: ahol sosem elég magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fan FM. Fülig zene.
0: Fülig zene. Fülig magyar. Ez a magyar zenék órája.

0: ahol sosem elég, magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fun FM. Fülig zene.
2: Nekem nincs semmi bajom, a hamis embereket a hátam mögött hagyom. A szerelmet már nem kutatom, a magány lett a legjobb barátom. Nekem nincs semmi bajom,

0: Fülig zene, fülig magyar. Ez a magyar zenék órája. A jóból sosem elég, magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fan FM, fülig zene.

senkinek. Így vészelek át nyarakat és hűvös teleket. Tudod, úgy szeretnék, de már nem segíthetek. Koszos szívem átver újra, megcsal aztán hozzám bújna. Boldogság, de hogy csukor.

0: Jóból sosem elég, magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fun FM. Fülig zene.
0: Fülig magyar. Ez a magyar zenék órája.

van, vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazám, rokon

0: A jóból sosem elég, magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fan FM. Fülig zene.
0: Fülig zene. Fülig magyar. Ez a magyar zenék órája.

A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.

0: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved az otthonod homlokzatának elegáns megjelenése, a Dedemánnál a 17 liter fászát kültéri mosható festék 3 liter alapozóval csak 229 lej. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
1: Óvd meg megtakarításaidat a 4 hónapos futamidejű Fresh Money euróbetéttel, évi 2,5%-os kamattal, valamint Benere árfolyamon számított lej euró, euró lej devizaváltással a Smart Hour keretében a Smart Mobile alkalmazásban. Részletek a Raiffeisen.ro oldalon. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: A Dakota Security fegyver és lőszerismeretek elméleti és gyakorlati képzést szervez mindazoknak, akik éles vagy önvédelmi fegyvereket kívánnak birtokolni. Érdeklődni naponta 8 és 15 óra között a következő telefonszámokon lehet: 0266 310 752 és 0731 696 603, vagy a cég székhelyén Csíkszereda, Villanytelep utca 2-es szám alatt lehet.
3: Reklámot hallottak.

0: Lackó, te milyen jól festesz?
1: Vakolok főnök, de kösz.
0: A festőnadrágodra gondoltam. Menő.
1: Ja, az meg a héravakolatok mellé kaptam. Meg az ajándékalapozót is. Dupla akció a Sazinál. Májusban minden héravakolathoz ajándékalapozót adunk. Sőt, ha legalább 250 leértékben vásárolsz bármilyen trilag festéket vagy vakolatot, prémium munkaruhát választhatsz ajándékba. Hérafal festékek és vakolatok. Hosszantartó minőség, lenyűgöző színek. Keresd a Sazi üzletekben.
2: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angoltábor, Smarty Camps Team élménytábor, nyári óvi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49 per A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
3: A tavasz színeit és ízeit tárja az olvasók elé a Székely Konyha és Kert gasztromagazin májusi lapszáma. Szakácsunk szőcselőt a szezon nyitó grill partihoz ajánl fogásokat, Vitos Dorottya dietetikusunk a tápláló saláták titkait osztja meg. Ellátogatunk Homorodremetére megkóstolni ladó hunor salátáit. Hal specialistánk Kicsi Zsiga sügért és süllőt készít. A székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postahivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.ro oldalán.
4: Reklámot hallottak.
5: Nem akarok már máshol lenni. Nem akarok már máshol lenni. Nem akarok már máshol lenni.

0: Kotyogó. A hét törpe közül Szundit kedvelem leginkább. Kotyogó.
1: Igazából nem is tudom, hogy a hét törpe közül ki neki a kedvence. Én annyit tudok, hogy az én kedvenceim a skorpiók, már csak azért is, mert az én csillagjegyem szintén skorpió, de 12 van belőlük, nem csak 7, vagy nem csak 7-en vannak, mint a törpék. Így aztán mind a 12-nek elmondom, hogy mit ígérnek a csillagok mára 2026-ban. Vagyunk, és gyakorlatilag május derekát elrúgtuk, hiszen 18-át jelzi a kalendárium. Ez most már jó lenne, hogyha hatodósan jelen lenne a hőmérsékletemben is. Jó reggelt kívánok mindenkinek, íme a mai horoszkóp hétfőre. Ne jegyen meg a kos attól, hogyha egy különleges eddig nem ismert feladatot kap, végre felfedezheti önön határait, felfedezheti azt, hogy mire képes és milyen rejtett tartalékai vannak. A bikánál az élet zajlik, ez azt jelenti, hogy egyben most hozzákezdhet valamihez, amit már régóta forgatott a fejében. Ne siess el, az élvezet annál nagyobb, minél tovább húzza a megvalósulást. Az ikreknek szüksége lenne egy kis társaságra, szerelemre, flörtre. A hold a jegyében jár, kedvese hívja őt egy kellemes gyertyafényes vacsorára, ha pártatlan, akkor se töltse magányosan az estét. Aztán itt van a rák, nagyon megfontolt mostanában, de jól is teszi, mert nem árt az eszére hallgatni, de azért nem szabadna minden érzelmét elnyomnia. A mai nap ismét válaszút elé állíthatja, döntsön okosan. Több jó dolog történhet ma az oroszlánnal, de ehhez az kell, hogy legyűri a rossz kedvét és lássa meg a lehetőségeket, amelyek körbeveszik önt. Túl sokat ül a gépe előtt, mostanában pedig a történészek az emberek között vannak, és hogyha a történéseket vesszük, ahhoz bizony az ajtót ki kell nyitni, és ki kell lépni rajta. Ne törődjön azzal a szűz, mit is mondanak mások, ha biztos a céljai van, akkor jobb, ha ahhoz tartja magát, mert különben minden szél csak elfújja. A célt csak akkor tudja ugyanis elérni, ha tartja a jó irányt. Kedves mérleg, egyszer minden véget ér valakitől, aki életében talán sorsfordító is volt, hamarosan búcsút kell vennie. Tegye szépé és emlékezetessé ezt a búcsút. Skorpió a társkapcsolatát felkavaró Uránusz végre elhagyta a kiegészítő jegyét. Ez megnyugvást hozhat önnek, elengedheti a bánatot. Végre túl kell lépnie a múlton, mert ez nehezíti, hogy a jelen pillanatot teljes szépségében megélhesse. Azzal hitegeti magát a nyilas, hogy ön állandóságra vágyik, holott minden mozog és változik ön körül. Ha bizonytalan, akkor kérdezze meg a barátait, hogy merre is lépjen tovább. Bak, felborulhat az eddig megszokott életrendje, valami lehet a levegőben, mert az utóbbi időben, mintha minden összeesküdött volna ön ellen. A társa egoizmusa nagyon bántja. Vízöntő. Az álmodozásnak egyetlen veszélye van, ha nem fogadnak bennetettek, az üres érvekre már nem lesz miként vissza merengeni később, ezért a tettek mezejébre is lépjen ki, kedves vízöntő. Népszerűsége már-már határtalan, kedves halak, egyre többen ismerik, felismerik és hívják is mindenfelé. Szükségük van a szakértelmére, tudására, vagy egyszerűen csak a kedves, megnyerő személyisége társaságában. Töltenek időt szívesen.

0: Friss hírek óránként. Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Hétfőn kezdődnek a hivatalos politikai egyeztetések a Kotrocsányi Palotában, ahol Nikus Ordán államfő tárgyalásokat folytat a parlamenti pártokkal az új miniszterelnök jelöléséről. A konzultációkra azt követően kerül sor, hogy az AOR és a PESZEDE által kezdeményezett bizalmatlansági indítvány nyomán megbukott az Ilije Bolozsán vezette kormány. Az államfő az elmúlt napokban már informális egyeztetéseket folytatott a korábbi kormánykoalíció pártjaival. A PESZEDE, a PENELE, az USZERE, az RMDS, valamint a Nemzeti Kisebbségek képviselőivel. Az államelnök jelezte, hogy a tárgyalások a következő napokban a független parlamenti képviselőkkel is folytatódnak. Ugyanakkor hangsúlyozta, hétfő estére vagy kedreggelre nem várható hivatalos bejelentés. Politikai források szerint az új kormányfő hivatalos jelölése legkorábban május végén történhet meg. Mindössze 4 óra alatt 1041 szabálysértési bírságot szabtak ki, 89 jogosítványt vontak be, és több tucat közlekedési bűncselekményt állapítottak meg az elmúlt hétvégén, közölte a román rendőrség. A közlekedés biztonság növelését célzó országos akció során 5282 személygépkocsit és motorkerékpárt ellenőriztek, 89 vezetői engedélyt vontak be, illetve 140 forgalmi engedélyt is felfüggesztettek a román gépjármű nyilvántartási hatóság a RÁR ellenőrei által feltárt műszaki okok miatt. Emellett 40 közlekedési bűncselekményt is megállapítottak, értesült az Ager Press. A 4 órás akció alatt 39 járművezetőnél mutattak ki alkoholfogyasztást, 4 esetben pedig pszichoaktív szer jelenlétét igazolták. A közlemény szerint az ellenőrzések célja a közlekedési balesetek megelőzése volt, elsősorban az itas vagy bódult állapotban történő vezetés, illetve az agresszív közlekedési magatartás visszaszorításával. A szállításügyi minisztérium közvitára bocsátotta a tervezetet, amely július 1-től módosítaná a hazai úthasználati matrica, a rovinjeta árát. Első alkalommal a díjszavás a jármű környezetvédelmi besorolásától is függ. Az Euro 6 besorolású vagy elektromos autók tulajdonosai változatlanul körülbelül 254 lejt fizetnek évente. Ezzel szemben az Euro 5 és Euro 4 kategóriájú járművek esetében a 12 hónapos matrica ára 292 lejre emelkedik. A dokumentum szerint a legnagyobb 30%-os drágulás az Euro 3 vagy annál régebbi járműveket érinti. Ezeknél az éves díj 330 lej lesz. Az intézkedést Románia a PENERE-ek keretében vállalta a környezetszennyezés csökkentése érdekében, és várhatóan a nyár közepén lép hatályba. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon változóan felhős égbolt mellett száraz, napos időjárásra lehet számítani, bár a gomoly felhőzet folyamatosan zavarja majd a napsütést. Mindössze 2 fokot mérnek Csíkszeredában, a csúcsértéke 15-19 fok közé emelkedik. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fan FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: Május 18-a van, hétfő, 8 óra múlt 3 perccel. Jó reggelt kívánok mindenkinek, ez a kotyogó hétfői kiadásban. Én Günther Ottó vagyok, köszöntöm Önöket, ha kedvük van, tartsanak velem, ébredjünk együtt.
0: Velünk kerek a nap. FM 87,6. Csíkszereda. Velünk kerek a nap. Fan FM, fülig zene.

0: vásárlás, ami most többet ér. A március 16 és május 15-e között legalább 100 lei értékben vásárol a H+ csíkszeredai bemutató üzletében. Nyerhet! Az értékes utalványok mellett egy főnyereményt is hazavihet. Májusban egy Xiaomi 5 Pro elektromos rollert sorsolunk ki. Várjuk bemutató üzletünkben a Harkita utca 69 szám alatt. A részleteket megtalálja weboldalunkon www.hplus.ro. Legyen tele a tavasz virágokkal és nyereményekkel.
1: Marcel, jön anyám! Mindegy, mire vagy, kire vagy allergiás. A Rinxilha a xilometazolinnal, hialuronsavval és tengervízzel kontroll alatt tartja az allergiás náthatüneteit. 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. Rinxilha, ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
2: Reklámot hallottak!

Aerosmith és a Youngblood közös dala szólt a kalendárium előtt, ez volt a My Only Angel. 4:09 volt 3 perccel, jó reggelt kívánok! Május 18-a van, a mai napon Erik, Alexandra, valamint Sandra nevű hallgatóinknak kívánunk egy nagyon boldog névnapot. Egyébként ezen a napon tartják a Múzeumi Világnapot, ilyenkor érdemes legalább egy tárlatot meglátogatni. A Múzeumok Nemzetközi Tanácsának 1977. májusában Moszkvában megtartott 11. konferenciáján határoztak az ünnepről. 865 éve ezen a napon tartják Svédország patrónusának, Szent Eriknek az ünnepét. Egyébként ma van az internet egyik világnapja is, mert hogy a világhálónak több van. 374 éve Rhode Island elsőként az amerikai gyarmatok közül törvényt hozott a rabszolgaság ellen. 212 éve született Mihail Alekszandrovics Bakunin, orosz anarchista, vezető forradalmár. 182 éve született Sárbogárdi Mészői Géza festő. 178 éve kiáltványt intézett a néphez az első magyar felelős kormány. 114 éve született Richard Brooks, amerikai forgatókönyvíró, rendező producer. Olyan művek viselik kezenyomát, mint a macska a forró bádok tetőn, illetve a hidegvérrel. 106 éve 1920-ban született Szent II. János Pál pápa. 89 éve született László Fialadár, romániai magyar költő, író, illetve 87 éve született Giovanni Falcone, olasz bíró, ügyész, aki sikeresen lépett fel az olasz maffia ellen. A kalendárium rovatunk végére az ajándéggal is előkészítettem, hadd legyen egy jó napja mindazoknak, akik ünnepelnek.

0: Hozzászoktál, hogy szeretteid csak egy kattintásnyira vannak? Most még közelebb lehetnek. Legyél te is a Raiffeisen Bank ügyfele, nyiss lej alapú folyószámlát és díjmentes forintszámlát is kapsz nulla számla vezetési díjjal és Benere deviza árfolyammal. Részletek a Raiffeisen.ro oldalon. Raiffeisen Bank. Make it happen. Antibiotikumot szed? Most már nincs szükség folyamatos emlékeztetőkre, ha probiotikumot is szed, hogy elkerülje a hasmenést. Happy Flor Saccharomyces Boulardii az antibiotikummal együtt vehető be. Ez egy étrendkiegészítő. Saccharomyces Boulardii tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott mennyiséget, legtöbb 4 kapszula naponta. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a beteg tájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
1: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved a még több otthoni kikapcsolódás, a Dedemannál a Sea Rose kanapé 899 lej. Ezen kívül az ING hitelkártyával 6, 9 vagy 24 kamatmentes részletben is fizethetsz a vásárlás értékétől függően. Részletek az ING.ro oldalon vagy bármelyik ING irodában. Dedemann. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
2: Fejfájás vagy hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom olyan különbözőek, ugyanakkor nagyon gyakoriak. A Paduden Express Forte lágykapszula 400 mg ibuprofénnel gyorsan felszívódik és hatásos a leggyakoribb fájdalmak ellen. Pálfájdalom Paduden Express Forte. Ajánlott adag 12 év felett egy 400 mg-os kapszula 6-8 óránként, legfeljebb napi 3 kapszula. Terhesség, szoptatás vagy kellemetlen tünetek esetén forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez. Ez a gyógyszer ibuprofén tartalmaz és vény nélkül kapható. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót vagy a csomagoláson található információkat. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
3: Reklámot hallottak.

A magyar nyelv nem egyszerű, ezt mi magyarok is kijelenthetjük. Finom különbségekkel, alattomos hangzásokkal és évszázados beidegződésekkel dolgozik, miközben mi csak próbálunk helyesen beszélni. A legtöbb hibát persze az ember észesen veszi, ha nem nyelvész körökben mozog. Vannak azonban kifejezések, amelyeket, ha következetesen rosszul használunk, azonnal rossz benyomást kelthetünk. Nem azért, mert az ember értéke a helyes írásán múlik, hanem mert a nyelvhasználat a műveltség egyik leggyorsabban érzékelhető jele. És van legalább 6 ilyen rosszul használt magyar kifejezés, ami számtalanszor rossz formában fordul elő a beszédben. Ilyen például az egyelőre, illetve az egyenlőre. Az egyelőre jelentése most még, az egyenlőre akkor helyes, ha valamit egyenlő részekre osztunk. A két szó hangzásban hasonló, jelentésben viszont teljesen más. Hivatalos helyzetben különösen kellemetlen lehet a tévesztés. Aztán itt van a következő, aminek egyszer és mindenkorra tisztázni kell a formáját, a helyes formáját. A muszáj az pontos j-re végződik. Nincs benne elipszilon, bármennyire is sokan így írják. Ez az egyik leggyakoribb helyesírási hiba, amely azonnal szemet szúrhat egy állás pályázatban vagy hivatalos levélben. A helység szobát jelent, a helység pedig települést. Ha azt mondjuk tágas helység a nappali, azzal akaratlanul is városi rangra emeljük a lakást. Nem ugyanaz a kettő, érdemes erre is odafigyelni. Az egy pár pontosan kettőt jelent. Ha három vagy több dologról beszélünk, az bizony a néhány szóval kifejezendő. Noha a köznapi szóhasználatban már elterjedt a pár a néhány szinonimájaként, hivatalos helyzetben pontatlan a fogalmazás és könnyen hat felületesnek. Aztán valami különbözik valamitől, nem valamiben. A helytelen rakhasználat ugyan érthető marad, mégis igénytelen benyomást kelthet. Bemegyek a boltba, és a boltban vagyok, nem felcserélhető. Az előbbi mozgást, az utóbbi helyben tartózkodást fejez ki. A tévesztés főként szóban gyakori, de írásban különösen feltűnő. A nyelv folyamatosan változik, és természetes, hogy időnként hibázunk. Ezek a példák azonban jól mutatják, mennyit számít a tudatosság. A precíz nyelvhasználat nem csak szabálykövetés, igényességet, figyelmet és ugyanakkor magabiztosságot sugall.

0: Minden sláger nálunk szól. Egykori nagy kedvencek.
1: Hello, Charlie vagyok.
2: Bon, Zsuzsa vagyok. Fenyő
3: Miklós vagyok.
4: Eszter Gábor vagyok.
0: És napjaink legjobbjai.
5: Sziasztok, Tóth Gabi vagyok.
6: Ákos vagyok.
7: Sziasztok, Rúzsa Margi vagyok.
0: Fun FM Rádió.

0: Radical Mission Special 2025-ből 3/4-9 van. Hétfőn kezdődnek a hivatalos politikai egyeztetések a Kotrocseni Palotában, ahol Nikus Ordán államfő tárgyalásokat folytat a parlamenti pártokkal az új miniszterelnök kijelöléséről. Mindössze 4 óra alatt 1041 szabálysértési bírságot szabtak ki, 89 jogosítványt vontak be, és több tucat közlekedési bűncselekményt állapítottak meg az elmúlt hétvégén, közölte a román rendőrség. A szállításügyi minisztérium közvitára bocsátotta a tervezetet, amely július 1-től módosítaná a hazai úthasználati matrica a rovinjetta árát. Részletek 4 órán belül a híradóban.
1: Fülig zene, mosoly az arcon. A 87,6-on.

0: Minden területen a lényegre törekszik a New Yorki rendőrség, és nem tudom, hatékonyságban lehetne helyenként követni a példájukat. Hosszú hivatalos szöveg helyett figyelmeztetések, büntető cédulák és hasonló enyebenye hatékonyságos szankciók helyett buldózerek elévetik azokat a veszélyes illegális robogókat, amelyeket megállítanak és lefoglalnak pont. Eddig idén több mint 5700 ilyen kétkerekűt pusztítottak el. Most nem azt mondom, hogy minden lefoglalt járművet azonnal pusztítani kellene egy buldózerrel, de mondjuk az évek óta közterületen állomásozó, elhagyott vagy gazdátlan vagy rendszám nélküli autóknak vagy a tulajdonosaiknak évekig könyörögni, hogy gyere na, léci, vidd el, na ebben az esetben jöhetne egy buldózer.
1: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
2: Reklámot hallottak. Fun.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Hétfőn kezdődnek a hivatalos politikai egyeztetések a Kotrocsányi Palotában, ahol Nikus Ordán államfő tárgyalásokat folytat a parlamenti pártokkal az új miniszterelnök jelöléséről. A konzultációkra azt követően kerül sor, hogy az AOR és a PESZEDE által kezdeményezett bizalmatlansági indítvány nyomán megbukott az Ilije Bolozsán vezette kormány. Az államfő az elmúlt napokban már informális egyeztetéseket folytatott a korábbi kormánykoalíció pártjaival. A PESZEDE, a PENELE, az USZERE, az RMDS, valamint a Nemzeti Kisebbségek képviselőivel. Az államelnök jelezte, hogy a tárgyalások a következő napokban a független parlamenti képviselőkkel is folytatódnak. Ugyanakkor hangsúlyozta, hétfő estére vagy kedreggelre nem várható hivatalos bejelentés. Politikai források szerint az új kormányfő hivatalos jelölése legkorábban május végén történhet meg. Mindössze 4 óra alatt 1041 szabálysértési bírságot szabtak ki, 89 jogosítványt vontak be, és több tucat közlekedési bűncselekményt állapítottak meg az elmúlt hétvégén, közölte a román rendőrség. A közlekedés biztonság növelését célzó országos akció során 5282 személygépkocsit és motorkerékpárt ellenőriztek, 89 vezetői engedélyt vontak be, illetve 140 forgalmi engedélyt is felfüggesztettek a román gépjármű nyilvántartási hatóság a RÁR ellenőrei által feltárt műszaki okok miatt. Emellett 40 közlekedési bűncselekményt is megállapítottak, értesült az Agile Press. A 4 órás akció alatt 39 járművezetőnél mutattak ki alkoholfogyasztást, 4 esetben pedig pszichoaktív szer jelenlétét igazolták. A közlemény szerint az ellenőrzések célja a közlekedési balesetek megelőzése volt, elsősorban az itas vagy bódult állapotban történő vezetés, illetve az agresszív közlekedési magatartás visszaszorításával. A szállításügyi minisztérium közvitára bocsátotta a tervezetet, amely július 1-től módosítaná a hazai úthasználati matrica, a rovinjeta árát. Első alkalommal a díjszabás a jármű környezetvédelmi besorolásától is függ. Az Euro 6 besorolású vagy elektromos autók tulajdonosai változatlanul körülbelül 254 lejt fizetnek évente. Ezzel szemben az Euro 5 és Euro 4 kategóriájú járművek esetében a 12 hónapos matrica ára 292 lejre emelkedik. A dokumentum szerint a legnagyobb 30%-os drágulás az Euro 3 vagy annál régebbi járműveket érinti. Ezeknél az éves díj 330 lej lesz. Az intézkedést Románia a PENERE keretében vállalta a környezetszennyezés csökkentése érdekében, és várhatóan a nyár közepén lép hatályba. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon változóan felhős égbolt mellett száraz, napos időjárásra lehet számítani, bár a gomoly felhőzet folyamatosan zavarja majd a napsütést. Mindössze 2 fokot vérnek Csíkszeredában, a csúcsértéke 15-19 fok közé emelkedik. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
2: A hírek után
0: vissza a kotyogóba.
2: A kotyogóba.
0: Günther Ottóval.
1: Az az igazság, hogy alapjáraton egy optimista alkat vagyok, de erre a napsütésre nem is tudom. Hát egyre inkább kezdek kételkedni abban, hogy kell-e várni. Főleg, hogy a felhő átvonulások még esőt is hoznak magukkal délutánra. 9 óra múlt 4 perccel, mindezektől eltekintve fel a fejjel, jó reggelt kívánok! Filik zenék között az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjai sugaraznak. Sorakoznak itt az éterben, mi pedig sugározzuk ezeket az FM-en. FM 87.6 Csíkszereda. Ha kedvük van, folytassuk együtt a kávézást.

0: Fejfájás vagy hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom olyan különbözőek, ugyanakkor nagyon gyakoriak. A Paduden Express Forte lágykapszula 400 mg ibuprofénnel gyorsan felszívódik és hatásos a leggyakoribb fájdalmak ellen. Páfájdalom Paduden Express Forte. Ajánlott adag 12 év felett 1 400 mg-os kapszula 6-8 óránként, legfeljebb napi 3 kapszula. Terhesség, szoptatás vagy kellemetlen tünetek esetén forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez. Ez a gyógyszer ibuprofén tartalmaz és vén nélkül kapható. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót vagy a csomagoláson található információkat. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
1: Egy vásárlás, ami most többet ér. A március 16 és május 15-e között legalább 100 lei értékben vásárol a H+ csíkszeredai bemutató üzletében. Nyerhet! Az értékes utalványok mellett egy főnyereményt is hazavihet. Májusban egy Xiaomi 5 Pro elektromos rollert sorsolunk ki. Várjuk bemutató üzletünkben a Harkita utca 69 szám alatt. A részleteket megtalálja weboldalunkon www.hplus.ro. Legyen tele a tavasz virágokkal és nyereményekkel!
2: A tavasz színeit és ízeit tárja az olvasók elé a Székely Konyha és Kert gasztromagazin májusi lapszáma. Szakácsunk Szőcselőt a szezon nyitó grillpartihoz ajánl fogásokat, Vitos Dorottya dietetikusunk a tápláló saláták titkait osztja meg. Ellátogatunk Homorodremetére megkóstolni Ladó Hunor salátáit. Hal specialistánk Kicsi Zsiga sügért és süllőt készít. A székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postahivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.ru oldalán.
3: Reklámot hallottak.

Köztudott, hogy a briteknek igencsak erős a zenei toplistája, és gyakorlatilag a világ minden pontján számon tartják az eredményeit, olyan értelemben, hogy ami a briteknél sláger lesz, az nagy valószínűséggel máshol is megállja a helyét. Érdekesen néz ki a múlt heti slágerlistájuk a kislemezlista top 40, gyakorlatilag Olivia Dean, és igen, jól fogják most hallani, Michael Jackson azok, akik uralják az első 10 helyet, lévén, hogy nemrég került a mozikba Michael Jackson önéletrajzi ihletésű filmje, a Michael, ez nyilván ismét a központba, illetve előtérbe hozza azokat az igazán nagy dalokat, amelyel Michael anno uralta az egész világot, és ezt így bátran kijelenthetem. Harmadik helyen van ezen a héten, azaz bronzérmes Michael Jackson-től a Billie Jean. Ötödiken van a Beat It, szintén ugye ő az előadó, illetve a hatodik helyre futott be az első 10-ben Michael előadásában a Human Nature.

Friss, ropogós, a kedvenc reggeli műsorod kotyogó tartalommal töltve. Ne csak hallgasd, éld át! Kotyogó, Günther Ottóval.

0: Antibiotikumot szed? Most már nincs szükség folyamatos emlékeztetőkre, ha probiotikumot is szed, hogy elkerülje a hasmenést. Happy Flor Saccharomyces Boulardii az antibiotikummal együtt vehető be. Ez egy étrendkiegészítő. Saccharomyces Boulardii tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott mennyiséget, legtöbb 4 kapszula naponta. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
1: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élmény tábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
2: Marcel, jön anyám! Mindegy, mire vagy kire vagy allergiás. A Rinszilhaa xilometazolinnal, hialuronsavval és tengervízzel kontroll alatt tartja az allergiás mátha tüneteit. 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. Rinszilhaa, ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
3: A Dakota Security fegyver és lőszerismeretek elméleti és gyakorlati képzést szervez mindazoknak, akik éles vagy önvédelmi fegyvereket kívánnak birtokolni. Érdeklődni naponta 8 és 15 óra között a következő telefonszámokon lehet: 0266 310 752 és 0731 696 603, vagy a cég székhelyén Csíkszereda, Villanytelep utca 2-es szám alatt lehet.
4: Környezetünk védelme, közös felelősségünk. Csíkszeredában elkészült az új lakossági hulladékudvar. Az Ecocsík telephelyén kialakított központ 12 féle hulladéktípus szakszerű átvételére alkalmas. Ez a megoldás lehetőséget biztosít a nehezen elhelyezhető hulladékok leadására, mint amilyen az építkezési törmelék, a lomtalanításból származó anyagok, a lejárt gyógyszerek, a használt gújabroncsok vagy az autóakkumulátorok. A hulladékudvar a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási rendszer részeként működik majd. Együtt egy zöldebb Csíkszeredáért. Készült az országos helyreállítási terv, pénzeszközök a modern és megújult Romániának című projekt és az Európai Unió által finanszírozott Next Generation EU helyreállítási terv támogatásával.
5: Reklámot hallottak.

The Unbromfield, valamint a Yeah Right. Anno 2003-ban jelent meg a dal, 3:40 lesz 3 perc múlva, és addig-addig emlegettük a napsütést, hogy íme azért csak megörvendeztet bennünket a mai napon is, még úgy is, hogy délutántól valamelyest a felhő átvonulás némi záport, zivatart is hozhat magával. Fülig zenék között az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjai sorakoznak a folytatásban is. FM 87.6 Csíkszereda, érkezik egy nagy klasszikus Eurythmics és az 1986-os When Tomorrow Comes.

0: Lackó, te milyen jól festesz!
1: Vakolok főnök, de kösz!
0: A festőnadrágodra gondoltam, menő!
1: Ja, azt meg a héra vakolatok mellé kaptam, meg az ajándékalapozót is. Dupla akció a Sazinál! Májusban minden héra vakolathoz ajándékalapozót adunk, sőt, ha legalább 250 leértékben vásárolsz bármilyen trilag festéket vagy vakolatot, prémium munkaruhát választhatsz ajándékba. Héra fa festékek és vakolatok. Hosszantartó minőség, lenyűgöző színek. Keresd a Sazi üzletekben.
2: A Lidl Plus alkalmazásban mindenre találsz ajánlatot, amire vágysz, és arra is, amiről még nem tudtad, hogy szeretnéd. Olvastasd be a Lidl Plus kártyád, és egyszerűen használd ki az alkalmazásban található ajánlatokat. A cson nélküli sertésnyakkaraj 100 g-onként 1,99 bani, a 750 ml-es Primadonna extra szűzolívaolaj 27,99 bani, és az 5x 0,5 literes csukás világos sör 23,99 bani. Jelentkezz a Lidl Plus születésnapi nyereményjátékára, és nyerd meg az 5 teljes csomag egyikét a spanyol nagydíjra, vagy más nyereményeket, amelyekről még nem is tudtad, hogy szeretnéd őket. Lidl, 15 éve igazán megéri.
3: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved a könyveid rendezett tárolása, a Dedemannál a Margate könyvespolc csak 599 lei. Ezen kívül az ING hitelkártyával 6, 9 vagy 24 kamatmentes részletben is fizethetsz a vásárlás értékétől függően. Részletek az ING.ro oldalon vagy bármelyik ING irodában. Dedeman. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
4: Reklámot hallottak.

Lady Gaga és Doechii közös dala Runaway helyet kapott az Ördög Prádát visel folytatásában, így értelemszerűen a dal is dübörög a slágerlistákon. 5 perc maradt hátra 10 óráig, hamarosan érkezik a Fun FM hírszolgálat friss hírekkel, információkkal, előtt azonban egy info a múltból, ami a mai naphoz köthető. 1993. május 18-án jelent meg Janet Jackson 5. stúdióalbuma, ez volt a Janet. Hatalmas mérföldkő egyébként a művésznő karrierjében több szempontból is, már csak azért is, mert ezzel a nagy lemezzel, ami egyébként 27 tracket tartalmaz, Janet végre a saját lábára állt, és a sikereit nem a Jackson család névnek köszönheti, nem mellesleg ezzel az anyaggal debütált a Virgin Recordsnél, egy akkor rekordnak számító 40 millió dolláros szerződéssel. Ha a korábbi keményebb, industriálisabb Rhythm Nation hangzás után ez egy sokkal lágyabb, érzékibb, az intimitásra és a szexualitásra épülő pazar, R&B pop fúzió lett, gondoljunk csak olyan máig hivatkozási alapnak számító dalokra, mint a That's the Way Love Goes, az If, az Again, vagy éppenséggel a füstös Anytime, Anyplace. Érkezik a That's the Way Love Goes, rögtön utána hírek, információk a Fun FM hírszolgálattól.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Hétfőn kezdődnek a hivatalos politikai egyeztetések a Kotrocsányi Palotában, ahol Nikus Ordán államfő tárgyalásokat folytat a parlamenti pártokkal az új miniszterelnök jelöléséről. A konzultációkra azt követően kerül sor, hogy az AOR és a PESZEDE által kezdeményezett bizalmatlansági indítvány nyomán megbukott az Ilije Bolozsán vezette kormány. Az államfő az elmúlt napokban már informális egyeztetéseket folytatott a korábbi kormánykoalíció pártjaival. A PESZEDE, a PENELE, az USZERE, az RMDS, valamint a nemzeti kisebbségek képviselőivel. Az államelnök jelezte, hogy a tárgyalások a következő napokban a független parlamenti képviselőkkel is folytatódnak. Ugyanakkor hangsúlyozta, hétfő estére vagy kedreggelre nem várható hivatalos bejelentés. Politikai források szerint az új kormányfő hivatalos jelölése legkorábban május végén történhet meg. Mindössze 4 óra alatt 1041 szabálysértési bírságot szabtak ki, 89 jogosítványt vontak be és több tucat közlekedési bűncselekményt állapítottak meg az elmúlt hétvégén, közölte a román rendőrség. A közlekedés biztonság növelését célzó országos akció során 5282 személygépkocsit és motorkerékpárt ellenőriztek, 89 vezetői engedélyt vontak be, illetve 140 forgalmi engedélyt is felfüggesztettek a román gépjármű nyilvántartási hatóság a RAR ellenőrei által feltárt műszaki okok miatt. Emellett 40 közlekedési bűncselekményt is megállapítottak, értesült az Ager Press. A 4 órás akció alatt 39 jármű vezetőnél mutatta ki alkoholfogyasztást, 4 esetben pedig pszichoaktív szer jelenlétét igazolták. A közlemény szerint az ellenőrzések célja a közlekedési balesetek megelőzése volt, elsősorban az itas vagy bódult állapotban történő vezetés, illetve az agresszív közlekedési magatartás visszaszorításával. A szállításügyi minisztérium közvitára bocsátotta a tervezetet, amely július 1-től módosítaná a hazai úthasználati matrica, a rovinjeta árát. Első alkalommal a díjszabás a jármű környezetvédelmi besorolásától is függ. Az Euro 6 besorolású vagy elektromos autók tulajdonosai változatlanul körülbelül 254 lejt fizetnek évente. Ezzel szemben az Euro 5 és Euro 4 kategóriájú járművek esetében a 12 hónapos matrica ára 292 lejre emelkedik. A dokumentum szerint a legnagyobb 30%-os drágulás az Euro 3 vagy annál régebbi járműveket érinti. Ezeknél az éves díj 330 lej lesz. Az intézkedést Románia a PENERE-re keretében vállalta a környezetszennyezés csökkentése érdekében, és várhatóan a nyár közepén lép hatályba. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon változóan felhős égbolt mellett száraz, napos időjárásra lehet számítani, bár a gomoly felhőzet folyamatosan zavarja majd a napsütést. A csúcsértéke 15-19 fok közé emelkedik. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.

10:06 kellemes délelőttöt kívánok mindenkinek, bár amennyire kellemes tud lenni egy hétfő délelőtt, bár mondjuk, hogyha az időjárás hozzáteszi a magáit, akkor már egészen jól alakul. 11 Celsius fokot mérnek jelenleg Csíkszeredában, akár a 20 fokot is elérheti a csúcsérték, ernyő viszont nem árt, hogyha van kézügyben, főleg a délután folyamán. Hello Ziva, Portugal the Man, Kalai Sanders, András, Robin Schulz, Arki, a Big Mountain, Natasha Bedingfield és még sokan mások csatlakoznak hozzánk. Ha a kedvük van, tartsanak velem!

0: Csak a legjobbak.
1: Csak a legjobbak.
0: Csak változatosan.
1: Változatosan.
0: Csak a Fun FM-en. 87.6.
1: Csíkszereda.

Kalai Sanders és a You, negyed 11 lesz 3 perc múlva. Közben nézegettem a magyar slágerlistákat, legalábbis a magyarországi zenei megjelenéseket illetően, és így, ahogy elnézem, Dash Young Fly és Azaria közöse a Tip-Tip még mindig nagyon jól tartja magát, akár csak Nagy Bogi és Dash közöse a Jól leszek újra. Természetesen ezek a dalok még igencsak jól kapaszkodnak az első 10-ben, és bátran ki lehet jelenteni, hogy igen, slágerré érettek, akár csak a most következő, legalábbis amire ugye az én választásom esett, ez ezúttal nem más, mint a Tip-Tip, és Pikpak érkezik.

Az az igazság, hogy bár évek óta van Netflix előfizetésem, rá kell jönnöm, hogy nem vagyok egy akkora tartalomfogyasztó. Legalábbis minden idők 7 legjobb Netflix sorozatából szerintem egyet sem láttam. Pedig azt mondják, hogy ezeket legalább egyszer látni kell. Arról nem beszélve, hogy az ember végignézi, megpihenteti, aztán előről kezdi, hogy fedezzen fel újabb, mögöttes, illetve mélyebb tartalmakat. Wednesday-től a Stranger Things-ig ezek a Netflix legnagyobb sikerű sorozatai, amelyek világszerte milliókat ültettek a képernyők elé. A platform hivatalos nézettségi adatai alapján összeállított lista nem csak a legnézettebb, hanem a legnagyobb kulturális hatást gyakorló szériákat is bemutatja. A gótikus rejtélyektől a feszült krimiken át a kosztümös drámákig. És hogyha már ilyen szépen felsoroltam, akkor természetesen elmondom, hogy melyek ezek a nagy sikerű sorozatok. Első helyen van a Wednesday, a Netflix eddigi legnagyobb sikerének számít, Charles Addams klasszikus Addams Family karakterének modern feldolgozása. A történet Wednesday Addams tínédzser éveit követi, aki a Nevermore Akadémián próbálja meg kiismerni, különleg van a Wednesday, a Netflix eddigi legnagyobb sikerének számít, Charles Addams klasszikus Addams Family karakterének modern feldolgozása. A történet Wednesday Addams tínédzser éveit követi, aki a Nevermore Akadémián próbálja meg kiismerni különleges képességeit, miközben rejtélyes ügyek.

0: éves Jamie Miller történetét meséli el, akit egy osztálytársa meggyilkolásával vádolnak. A történet nem csak a bűnügyi szálra fókuszál, hanem arra is, hogyan hat az eset a családjára és a környezetére. A sorozat különlegessége, hogy minden epizódot egyetlen snitben forgattak, ami fokozza a feszültséget, magyarán nincs a képek között váltás, vágás, egy kamera kíséri le az egész folyamatot. Harmadik a Stranger Things, a Duffer testvérek kultsorozata Hawkins városában játszódik, ahol egy eltűnt fiú ügyéből kiindulva egyre sötétebb, természetfeletti események bontakoznak ki. Negyedik a Szörnyeteg, a Jeffrey Dahmer sztori, az egyik legismertebb amerikai sorozatgyilkos életének a feldolgozása. Aztán ötödik helyre befutott egy újabb, ha azt vesszük, újabb kosztümös sorozat, hiszen a Wednesday is annak számít. A ötödik a Bridgerton család, a Julia Quinn regényei alapján készült sorozat. A Bridgerton család tagjainak szerelmi és társadalmi életét mutatja be a londoni elit világában. Hatodik a Vezércsel, a minisorozat Beth Harmon sok zseni felemelkedését követi, miközben a függőséggel és belső démonjaival küzd. Hetedik a Minden történetnek két oldala van, ez egy pszichológiai thriller, egy újságírónő és egy nyomozó történetét követi, akik egy gyilkossági ügy miatt újra kapcsolatba kerülnek egymással. A nyomozás során sötét titkok és múltbéli traumák kerülnek felszínre. Ez tehát ez idáig a Netflix nevű streaming platform hetes siker szériája, ezek a legnagyobbak. Wednesday, Kamaszok, Stranger Things, Szörnyeteg, a Jeffrey Dahmer sztori, a Bridgerton család, a Vezércsel, valamint Minden történetnek két oldala van.
1: Nálunk a veréb nem madár, és a medve nem játék, ám a Fun FM rádió.
2: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camps Team élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda, Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: Mire jó egy Bosch fúrógép a Dedeman kínálatából? Egy kutyaházépítéshez Bobikának? Vagy akár egy utazás a tengerpartra? Vásárolj minimum 100 leértékben Bosch termékeket az elektromos szerszámok, tartozékok és kertészeti termékek kategóriájából, majd a pénztárnál szkenneld be az alkalmazásban a vásárlói kódodat, és megnyerheted az új Renault Clio Full Hybridet, vagy egy 500 lejes Dedeman ajándékkártyát. Részletek a campanibosch.pro oldalon. Dedeman. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
2: Egy vásárlás, ami most többet ér. Ha március 16 és május 15-e között legalább 100 lej értékben vásárol a H+ csíkszeredai bemutató üzletében, nyerhet. Az értékes utalványok mellett egy főnyereményt is hazavihet. Májusban egy Xiaomi 5 Pro elektromos rollert sorsolunk ki. Várjuk bemutató üzletünkben a Harkita utca 69 szám alatt. A részleteket megtalálja weboldalunkon www.hplus.ro. Legyen tele a tavasz virágokkal és nyereményekkel.
3: Mackó, te milyen jól festesz?
4: Vakolok főnök, de kösz.
3: A festőnadrágodra gondoltam. Menő.
4: Ja, az meg a héra vakolatok mellé kaptam. Meg az ajándékalapozót is. Dupla akció a Sazinál. Májusban minden héra vakolathoz ajándékalapozót adunk. Sőt, ha legalább 250 leértékben vásárolsz bármilyen trilag festéket vagy vakolatot, prémium munkaruhát választhatsz ajándékba. Héra fa festékek és vakolatok. Hosszantartó minőség, lenyűgöző színek. Keresd a Sazi üzletekben.
5: Reklámot hallottak.

0: Natasha Bedingfield, valamint a Love Like This 2008-ból fülig zenék között. Az elmúlt 30 év, és napjaink legjobbjai szólnak. Fúj a szél, ez ront a hőérzeten. Ez annyira nem jó, így aztán érdemes szerintem a tavaszi kabátkát érdemes mindenképpen magunkon tartani. Kint legalábbis, bent azért úgy kellemesebb a történet. 11 fok van jelenleg, azt nézem, hogy lássuk, van-e jelentős különbség a mért érték, illetve az érzet, azaz a real feel között. Nagy eltérést nem látok, úgyhogy marad a 11 Celsius fok hivatalosan is. James Arthur érkezik a Year Ago című dallal, anno 2023-ból.
1: I miss you. Your name's still on my coffee cup. I miss you. The way you chose the films we watched. I miss you, babe. If only I had told you that before. Maybe I would never have to miss you. Singing by the kitchen sink.

0: do. I wish that I could tell you that.
1: Reggeli kávé. Vidám száj. Fun FM. Amit hallgassál.

Fűtől fűig, FM 87.6.

What It Could Be, Joe Jonas tette fel a kérdést még annó 2024-ben. A 2026-os tavaszi férfi divatban a kényelem, a funkcionalitás és az időtálló karakteres stílusok dominálnak. Idén a kifutók és az utca embere is elmozdult a tiszta fast fashion felől tartósabb, struktúráltabb darabok felé. Hogy mik a tavaszi férfi divat trend alapdarabjai, mondom azonnal, hiszen nem árt egy tisztább képet kapni arról, hogy mi menő idén és mi nem, és viszonylag egyszerűen összeállíthatók a mindennapi ruházati stílus alapdarabjaiból azok az outfitek, amelyek minden nap megállják a helyüket, nem csak a munkahelyen, hanem úgy egyáltalán. A lényeg a kép.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Hétfőn kezdődnek a hivatalos politikai egyeztetések a Kotrocsányi Palotában, ahol Nikus Ordán államfő tárgyalásokat folytat a parlamenti pártokkal az új miniszterelnök jelöléséről. A konzultációkra azt követően kerül sor, hogy az AOR és a PESZEDE által kezdeményezett bizalmatlansági indítvány nyomán megbukott az Ilie Bolozsán vezette kormány. Az államfő az elmúlt napokban már informális egyeztetéseket folytatott a korábbi kormánykoalíció pártjaival. A PESZEDE, a PENELE, az USZERE, az RMDS, valamint a Nemzeti Kisebbségek képviselőivel. Az államelnök jelezte, hogy a tárgyalások a következő napokban a független parlamenti képviselőkkel is folytatódnak. Ugyanakkor hangsúlyozta, hétfő estére vagy kedreggelre nem várható hivatalos bejelentés. Politikai források szerint az új kormányfő hivatalos jelölése legkorábban május végén történhet meg. Mindössze 4 óra alatt 1041 szabálysértési bírságot szabtak ki, 89 jogosítványt vontak be, és több tucat közlekedési bűncselekményt állapítottak meg az elmúlt hétvégén, közölte a román rendőrség. A közlekedés biztonság növelését célzó országos akció során 5282 személygépkocsit és motorkerékpárt ellenőriztek, 89 vezetői engedélyt vontak be, illetve 140 forgalmi engedélyt is felfüggesztettek a román gépjármű nyilvántartási hatóság a RÁR ellenőrei által feltárt műszaki okok miatt. Emellett 40 közlekedési bűncselekményt is megállapítottak, értesült az Ager Press. A 4 órás akció alatt 39 járművezetőnél mutattak ki alkoholfogyasztást, 4 esetben pedig pszichoaktív szer jelenlétét igazolták. A közlemény szerint az ellenőrzések célja a közlekedési balesetek megelőzése volt, elsősorban az itas vagy bódult állapotban történő vezetés, illetve az agresszív közlekedési magatartás visszaszorításával. A Szállításügyi Minisztérium közvitára bocsátotta a tervezetet, amely július 1-től módosítaná a hazai úthasználati matrica a rovinjeta árát. Első alkalommal a díjszavás a jármű környezetvédelmi besorolásától is függ. Az Euro 6 besorolású vagy elektromos autók tulajdonosai változatlanul körülbelül 254 lejt fizetnek évente. Ezzel szemben az Euro 5 és Euro 4 kategóriájú járművek esetében a 12 hónapos matrica ára 292 lejre emelkedik. A dokumentum szerint a legnagyobb 30%-os drágulás az Euro 3 vagy annál régebbi járműveket érinti. Ezeknél az éves díj 330 lej lesz. Az intézkedést Románia a PENERE-ek keretében vállalta a környezetszennyezés csökkentése érdekében, és várhatóan a nyár közepén lép hatályba. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon változóan felhős égbolt mellett száraz, napos időjárásra lehet számítani, bár a gomoly felhőzet folyamatosan zavarja majd a napsütést. A csúcsértéke 15-19 fok közé emelkedik. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: 11 óra múlt 4 perccel köszöntöm Önöket, ez a mai kotyogó utolsó órája. Én Günther Ottó vagyok, ha kedvük van, tartsanak velem. Szétnézzünk a 2026-os tavaszi férfi divatban. Elsősorban a kényelem, a funkcionalitás és az időt álló karakteres stílusok és darabok között. Ha kedvük van, tartsanak velem a folytatásban is.
0: FM 87,6 Fun FM Rádió.

Nézzünk szét az idei trendek között, legalábbis ami a férfi divatot illeti. Azt mondják, hogy a kényelem, a funkcionalitás, valamint az időt álló karakteres stílusok dominálnak. A kifutók és az utca embere is elmozdult a tiszta fast fashion felől a tartósabb, struktúráltabb darabok fele. A legmeghatározóbb tavaszi férfi divat trendek között említhetjük a heritage, valamint a workwear reneszánszát. A klasszikus munkaruházat, ez a workwear nem megy sehova, sőt, idén még letisztultabb formában van jelen. Erre nálunk fel azt szokták mondani, fiam, úgy nézel ki, mintha salapétát vettél volna magadra, és tulajdonképpen igen, ez a heritage és a workwear az egykori munkaruhák modelljeit alapul véve tér vissza a mindennapi öltözékbe. Aztán itt vannak a munkás jackik, a strapabíró, vászon, pamut vagy nyers denim jackik, a tavasz abszolút alapdarabjainak számítanak, praktikusok a sok zseb miatt és remek rétegző elemek. Nem feledkezzünk meg az oversörtökről sem, nem tudom ennek magyarán mi a, talán az ing kabát az a legjobb fordítás, inként és könnyű kabátként is funkcionálnak. Idén a földszínek, a rozsdabarna, az okersárga, valamint a mohazöld futnak a legjobban. A logomentes prémium hatású öltözködés idén a textúrákon keresztül mutatkozik meg. Ilyenek például a kötött pólók és a tavaszi texturált felsők. A sima pamut pólókat felváltották a finom kötött galléros vagy gombos darabok, és ezek azonnal elegánsabbá teszik a megjelenésünket, a sima pamut pólókat pedig lehet hagyni legalábbis egyelőre ingek alá vagy sportoláshoz. Ha vékonyabb kordbársony nadrágok vagy egy prémium velour, jacky tökéletes átmenetet biztosítanak a hűvös reggelekre és a melegebb nappalokra. Persze, az sem mindegy, hogy az ember hol ébred a hűvös reggelre, mert például a mai plusz 2 fokban lehet, hogy egy velour jacket talán-talán kevésnek bizonyul. Aztán a skinny korszaknak úgy tűnik, hogy végleg vége, szerencsére tenném hozzá, a nadrágok terén a kényelem és a tér uralkodik. Egyenes és bővebb szabású nadrágok, illetve plisztírozott nadrágok, igen, a férfi divatban is helyet kapnak a plisztírozott nadrágok. A derékban ráncolt, lazább szabású szövet nadrágok lezser eleganciát kölcsönöznek, akár egy sima fehér trikóval, vagy kötött trikóval, amit az imént említettem, akár egy jackivel kombinálva, de szerintem az inkabátok is remek párosításnak számítanak ebben az esetben is. Kicsit úgy nézünk ki bennük, mint a 90-es évek köszönne vissza. Aztán a lábeliket illetően a kézműves karakter és a vintage sneakerek mindkettő nagyon jól-jól megférnek egymás mellett. A retro futócipők, ugye erre értem a vintage sneakereket, a 70-es, 80-as évek ihlette letisztult sziluettek és a vintage hatású enyhén sárgított vagy tört fehér talpak mennek idén a legjobban, állítják a szakértők. A szezonális színeket illetően a zsája, az olivazöld, az olajzöld, a krémszín, a homokszín és a konyakbarna, illetve a mély tengerészkék, főleg a monokrom szettekben, ezek azok, amik nagyon mennek idén tavasszal.

FM 87,6 Fun FM Rádió. Fülig zene.

0: Közérdekű hirdetés következik.
1: Május 20-án szerdán folytatódik a lakossági fórum sorozat, amelyre legközelebb Csíksomlyon kerül sor, este 6 órától a községházán. A fórum jó alkalom arra, hogy a helyiek megosszák kérdéseiket, észrevételeiket, valamint javaslataikat a városrész jelenlegi helyzetével és jövőbeli terveivel kapcsolatban. Lakossági fórum Csíksomlyon május 20-a este 6 óra. Találkozzunk a községházán.
0: Közérdekű hirdetést hallottak. Fun FM Rádió. Válasz a zajra!
2: Egy vásárlás, ami most többet ér. Ha március 16 és május 15-e között legalább 100 lei értékben vásárol a H+ csíkszeredai bemutató üzletében, nyerhet. Az értékes utalványok mellett egy főnyereményt is hazavihet. Májusban egy Xiaomi 5 Pro elektromos rollert sorsolunk ki. Várjuk bemutató üzletünkben a Hargita utca 69 szám alatt. A részleteket megtalálja weboldalunkon www.hplus.ro. Legyen tele a tavasz virágokkal és nyereményekkel!
3: A tavasz színeit és ízeit tárja az olvasók elé a Székely Konyha és Kert Gasztromagazin májusi lapszáma. Szakácsunk Szőcs előtt a szezon nyitó grillpartihoz ajánl fogásokat, Vitos Dorottya dietetikusunk a tápláló saláták titkait osztja meg. Ellátogatunk Homoró Dremetére megkóstolni Ladó Hunor salátáit. Hal specialistánk Kicsi Zsiga sügért és süllőt készít. A székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postahivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.ro oldalán.
4: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved egy tartós padló, a Dedemannál a Sharan Gris beltéri járólap négyzetmétere csak 39,90 bané. Dedemann. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
5: Nyári táborok a Minervában. A csíkszeredai Minerva teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
6: A Dakota Security fegyver és lőszerismeretek elméleti és gyakorlati képzést szervez mindazoknak, akik éles vagy önvédelmi fegyvereket kívánnak birtokolni. Érdeklődni naponta 8 és 15 óra között a következő telefonszámokon lehet: 0266 310 752 és 0731 696 603, vagy a cég székhelyén Csíkszereda, Villanytelep utca 2-es szám alatt lehet.
0: Reklámot hallottak.

0: Az az igazság, hogy olyan karibi hangulatot áraszt, holott igazából egy francia DJ producer volt az, aki elkövette ezt. Le de Coco Maya névre hallgatott az úriember, és valamikor, hogyha jól tudom, a 80-as években jelent meg ez a bizonyos felvétel, 87-ben talál, és egy valamilyen, nem is tudom, talán ha nem tévedek ebben sem, egy archív szalagról került elő nem olyan rég, hát pár éve. Azóta nyilván az interneten körbejárta párszor magát, mert valóban jó a hangulata. Így igaz, hogy a jelenleg Csíkban tapasztalt időjárás, legalábbis ami a hőmérsékletet illeti, nem föltétlenül dukál a dal hangulatához, de lesz ez így jobb is. 15 fokot mérnek jelenleg Csíkszeredában, 20-ig emelkedik a csúcsérték, de elképzelhető, hogy a folyamatos erős szél miatt ez kevesebbnek hat, illetve kevesebbnek érződik, feltéve, hogyha mondjuk az ember a napos oldalt választ magának, kiülni egy kávét meginni, vagy egy könnyű kis evédet elfogyasztani, akkor már mindjárt másabb a hőérzet is. 8 perc maradt hátra déli 12 óráig, hamarosan megkondulnak a harangok, így aztán én idejében elbúcsúzom. Günther Otto vagyok, köszönöm a figyelmet, találkozzunk holnap is.
1: Fülig zene!

0: Friss hírek óránként. Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Mindössze 4 óra alatt 1041 szabálysértési bírságot szabtak ki, 89 jogosítványt vontak be, és több tucat közlekedési bűncselekményt állapítottak meg az elmúlt hétvégén, közölte a román rendőrség. A közlekedés biztonság növelését célzó országos akció során 5282 személygépkocsit és motorkerékpárt ellenőriztek, 89 vezetői engedélyt vontak be, illetve 140 forgalmi engedélyt is felfüggesztettek a román gépjármű nyilvántartási hatóság a RÁR ellenőrei által feltárt műszaki hibák miatt. Emellett 40 közlekedési bűncselekményt is megállapítottak, írja az Ager Press. A 4 órás akció alatt 39 járművezetőnél mutatta ki alkoholfogyasztást, 4 esetben pedig pszichoaktív szer jelenlétét igazolták. A közlemény szerint az ellenőrzések célja a közlekedési balesetek megelőzése volt. Elsősorban az ittas vagy bódult állapotban történő vezetés, illetve az agresszív közlekedési magatartás visszaszorításával. Hargita megyében a szombat éjszaka végzett ellenőrzések során drogfogyasztás gyanúja is felmerült. Az akció során mintegy 340 autó és motorvezetőt ellenőriztek, és 19 közlekedési szabálysértést állapítottak meg. 6 sofőr jogosítványát bevonták, 6 jármű esetében pedig műszaki hibák miatt tartották vissza a forgalmi engedélyt. Az alkoholszondás ellenőrzések során 3 pozitív eredményt regisztráltak, 2 esetben szabálysértési bírságot szabtak ki, egy sofőr ellen pedig büntető eljárás indult, ittas vezetés miatt. A drogtesztek során egy járművezető pozitív eredményt produkált pszichoaktív szerek fogyasztására, tudta meg a Székelyhon a Hargita megyei rendőrfőkapitányságtól. Hargita megye gazdasági és szociális valóságáról közölt átfogó képet a Fejlesztési Minisztérium legfrissebb jelentése. A 2024-es adatok alapján készült szegénységi index nem csak a pénzhiányt, hanem az infrastruktúra és a lehetőségek hiányát is mérte a településeken. A kimutatás szerint Hargita megye és egyben az egész székelyföldi régió abszolút győztese Borszék. A fürdőváros az egyetlen olyan település a térségben, amely zöld jelzést kapott a szegénységi térképen. Itt a legalacsonyabb, mindössze 18% a szegénységi index. A megye nagyobb városai közül Csíkszeredan 42, míg Székelyudvarhely 47%-os mutatóval a viszonylag jól élők táborát erősíti. A középmezőnyben, vagyis a világos rózsaszín zónában találjuk még Gyergyószentmiklóst, Székelykeresztúrt, valamint olyan községeket, mint Csíkcsicsó, Csíkszentkirály, Farkaslaka, Fenyild és Zetevárolja. A skála másik végén a legnehezebb helyzetben lévő vörös zónában Etéd áll. A jelentés szerint jelenleg Etéden a legnehezebb a megélhetés Hargita megyében, ahol a szegénységi index eléri a kiemelkedően magas 82%-ot. A szakemberek hangsúlyozzák, ezek a mutatók nem csak egyszerű statisztikák, hanem hűen tükrözik a generációkon át öröklődő infrastrukturális és mobilitási hátrányokat is. Egyre környezettudatosabbak a Hargita megyeiek, legalábbis erről tanúskodnak a környezetőrség legfrissebb adatai. Az idei év első 4 hónapjának mérlege szerint lényegesen kevesebb szabálysértést találtak az ellenőrök a megyében, mint a tavalyi év azonos időszakában, írja a Székelyhon. A szakhatóság jelentése szerint idén eddig több ellenőrzést végeztek, a kiszabott bírságok száma és összege viszont látványosan visszaesett. Míg tavaly az első harmad évben több mint 1,1 millió lejre büntettek a szabályszegők körében, idén ez az összeg a harmadával csökkent, és alig haladja meg a 750 ezer lejt. A súlyos bűnvádi feljelentéssel járó esetek száma is 5-ről 1-re csökkent. Balla Izabella, a Hargita megyei környezetőrség vezetője a Székelyhonnak elmondta, a leggyakoribb probléma továbbra is a környezetvédelmi engedélyek hiánya, de az utóbbi években ezen a téren is folyamatos a javulás, egyre kevesebb cég működik engedély nélkül. Akadtak kirívó esetek is, egy üzlet például 40 ezer lejes bírságot kapott, mert többszöri felszólításra sem volt hajlandó biztosítani a betétdíjas csomagolások visszaváltásának lehetőségét. Érdekesség, hogy miközben a szabálytalanságok száma csökken, a lakossági panaszoké nő. Idén már 36 reklamáció érkezett a hatóságokhoz, az egy évvel korábbi 24-hez képest. A környezetőrség vezetője szerint ez kifejezetten jó jel, mert azt bizonyítja, hogy a megyében élők egyre érzékenyebbek a környezetvédelmi problémákra, és nőtt a bizalmuk a hatóságok munkája iránt. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint változóan felhős égbolt mellett marad a száraz, napos időjárás. Kora délután azonban nem kizárt, hogy a felhő átvonulás következtében gyenge zápor, zivatar is kialakul a térségben. A hőmérsékleti értékek alakulását illetően 17 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, 14-15 fokra tehető a reális hőérzet, illetve 20 fokig emelkedik a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra. Tele fülig zenékkel. Fun FM rádió. Nálunk a Mikó vár. A Petőfi utca, a Fun FM rádió.
2: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6, Fun FM rádió.

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: Lackó, te milyen jó festesz?
2: Vakolok főnök, de kösz.
1: A festőnadrágodra gondoltam. Menő.
2: Ja, az meg a héra vakolatok mellé kaptam. Meg az ajándékalapozót is. Dupla akció a Sazinál. Májusban minden héra vakolathoz ajándékalapozót adunk. Sőt, ha legalább 250 leértékben vásárolsz bármilyen trilag festéket vagy vakolatot, prémium munkaruhát választhatsz ajándékba. Héra fa festékek és vakolatok. Hosszantartó minőség, lenyűgöző színek. Keresd a az ízletekben.
0: Reklámot hallottak.
3: A legjobb zenék, az igazi kedvencek megállás nélkül. Fan FM

0: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM rádióban.
1: Hargita megye tanácsának vidékfejlesztési egyesülete idén is megszervezi a Pünkösdi vásárt a Szabadságtéren és a Promenádon. A kétnapos rendezvényen összesen 126 helyi termelő és kézműves mutatja be portékáit, helyi élelmiszerekkel, hagyományos ízekkel, kézműves termékekkel és különleges kézzel készített alkotásokkal készülnek. Május 21 és 22-én csütörtökön és pénteken reggel 8 órától este 6 óráig várjuk a látogatókat a Pünkösdi vásárba, hogy fedezzük fel együtt Hargita megye értékeit.
0: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet. Fun FM rádió. Fülig zene.

0: Hosszabb útvonalon közlekedik a nyári időszakban a Csíki Transz-Hargita fürdői járata. Az utasok kérésére május 9-től szombattól a 10-es járat egészen a Moffett tájig szállítja az utasokat. Így aki kirándulni indul, pihenni szeretne, vagy a Moffettát keresné fel, tömegközlekedéssel is kényelmesen eljut Hargita fürdőre. Az említett járat időpontjai nem változnak.
1: Útinfót hallottak. Kevesebb duma, több zene. Fun FM.

0: szólunk a kocsiban, az irodában és a szívedben. Fun FM, Csíkszered a saját hangja.
1: És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM.
2: Főleg zene.

0: Fülig zene, fülig mosoly.
1: Megállás nélkül.
0: Fan FM.
1: Fan FM. Fülig zene.

just wanna hold you. Oh yeah, I'm in too deep. Have I lost my mind?

0: Csak a legjobbak, csak változatosan, csak a Fun FM-en. 87.6 Csíkszereda. Friss hírek óránként Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Mindössze 4 óra alatt 1041 szabálysértési bírságot szabtak ki, 89 jogosítványt vontak be, és több tucat közlekedési bűncselekményt állapítottak meg az elmúlt hétvégén, közölte a román rendőrség. A közlekedés biztonság növelését célzó országos akció során 5282 személygépkocsit és motorkerékpárt ellenőriztek, 89 vezetői engedélyt vontak be, illetve 140 forgalmi engedélyt is felfüggesztettek a román gépjármű nyilvántartási hatóság a RÁR ellenőrei által feltárt műszaki hibák miatt. Emellett 40 közlekedési bűncselekményt is megállapítottak, írja az Ager Press. A 4 órás akció alatt 39 járművezetőnél mutatta ki alkoholfogyasztást, 4 esetben pedig pszichoaktív szer jelenlétét igazolták. A közlemény szerint az ellenőrzések célja a közlekedési balesetek megelőzése volt. Elsősorban az ittas vagy bódult állapotban történő vezetés, illetve az agresszív közlekedési magatartás visszaszorításával. Hargita megyében a szombat éjszaka végzett ellenőrzések során drogfogyasztás gyanúja is felmerült. Az akció során mintegy 340 autó és motorvezetőt ellenőriztek, és 19 közlekedési szabálysértést állapítottak meg. 6 sofőr jogosítványát bevonták, 6 jármű esetében pedig műszaki hibák miatt tartották vissza a forgalmi engedélyt. Az alkoholszondás ellenőrzések során 3 pozitív eredményt regisztráltak, 2 esetben szabálysértési bírságot szabtak ki, egy sofőr ellen pedig büntető eljárás indult, ittas vezetés miatt. A drogtesztek során egy járművezető pozitív eredményt produkált pszichoaktív szerek fogyasztására, tudta meg a Székelyhon a Hargita megyei rendőrfőkapitányságtól. Hargita megye gazdasági és szociális valóságáról közölt átfogó képet a Fejlesztési Minisztérium legfrissebb jelentése. A 2024-es adatok alapján készült szegénységi index nem csak a pénzhiányt, hanem az infrastruktúra és a lehetőségek hiányát is mérte a településeken. A kimutatás szerint Hargita megye és egyben az egész székelyföldi régió abszolút győztese Borszék. A fürdőváros az egyetlen olyan település a térségben, amely zöld jelzést kapott a szegénységi térképen. Itt a legalacsonyabb, mindössze 18% a szegénységi index. A megye nagyobb városai közül Csíkszereda 42, míg Székelyudvarhely 47%-os mutatóval a viszonylag jól élők táborát erősíti. A középmezőnyben, vagyis a világos rózsaszín zónában találjuk még Gyergyószentmiklóst, Székelykeresztúrt, valamint olyan községeket, mint Csíkcsicsó, Csíkszentkirály, Farkaslaka, Fenyőd és Zetevárolja. A skála másik végén a legnehezebb helyzetben lévő vörös zónában Etéd áll. A jelentés szerint jelenleg Etéden a legnehezebb a megélhetés Hargita megyében, ahol a szegénységi index eléri a kiemelkedően magas 82%-ot. A szakemberek hangsúlyozzák, ezek a mutatók nem csak egyszerű statisztikák, hanem hűen tükrözik a generációkon át öröklődő infrastrukturális és mobilitási hátrányokat is. Egyre környezettudatosabbak a Hargita megyeiek, legalábbis erről tanúskodnak a környezetőrség legfrissebb adatai. Az idei év első 4 hónapjának mérlege szerint lényegesen kevesebb szabálysértést találtak az ellenőrök a megyében, mint a tavalyi év azonos időszakában, írja a Székelyhon. A szakhatóság jelentése szerint idén eddig több ellenőrzést végeztek, a kiszabott bírságok száma és összege viszont látványosan visszaesett. Míg tavaly az első harmad évben több mint 1,1 millió lejre büntettek a szabályszegők körében, idén ez az összeg a harmadával csökkent, és alig haladja meg a 750 ezer lejt. A súlyos bűnvádi feljelentéssel járó esetek száma is 5-ről 1-re csökkent. Balla Izabella, a Hargita megyei környezetőrség vezetője a Székelyhonnak elmondta, a leggyakoribb probléma továbbra is a környezetvédelmi engedélyek hiánya, de az utóbbi években ezen a téren is folyamatos a javulás, egyre kevesebb cég működik engedély nélkül. Akadtak kirívó esetek is, egy üzlet például 40 ezer lejes bírságot kapott, mert többszöri felszólításra sem volt hajlandó biztosítani a betétdíjas csomagolások visszaváltásának lehetőségét. Érdekesség, hogy miközben a szabálytalanságok száma csökken, a lakossági panaszoké nő. Idén már 36 reklamáció érkezett a hatóságokhoz, az egy évvel korábbi 24-hez képest. A környezetőrség vezetője szerint ez kifejezetten jó jel, mert azt bizonyítja, hogy a megyében élők egyre érzékenyebbek a környezetvédelmi problémákra, és nőtt a bizalmuk a hatóságok munkája iránt. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint változóan felhőségbolt mellett marad a száraz napos időjárás. Kora délután azonban nem kizárt, hogy a felhő átvonulás következtében gyenge zápor, zivatar is kialakul a térségben. A hőmérsékleti értékek alakulását illetően 17 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, 14-15 fokra tehető a reális hőérzet, illetve 20 fokig emelkedik a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fan FM hírszolgálat.

0: Tavasz, színeit és ízeit tárja az olvasók elé a Székely Konyha és Kert gasztromagazin májusi lapszáma. Szakácsunk Szőcs előtt a szezon nyitó grillpartihoz ajánl fogásokat, Vitos Dorottya dietetikusunk a tápláló saláták titkait osztja meg. Ellátogatunk Homorodremetére megkóstolni Ladó Hunor salátáit. Hal specialistánk Kicsi Zsiga sügért és süllőt készít. A székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postahivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.ro oldalán.
1: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
2: Vásárlás, ami most többet ér. A március 16 és május 15-e között legalább 100 lei értékben vásárol a H+ csíkszeredai bemutató üzletében. Nyerhet! Az értékes utalványok mellett egy főnyereményt is hazavihet. Májusban egy Xiaomi 5 Pro elektromos rollert sorsolunk ki. Várjuk bemutató üzletünkben a Harkita utca 69 szám alatt. A részleteket megtalálja weboldalunkon www.hplus.ro. Legyen tele a tavasz virágokkal és nyereményekkel.
3: A Dakota Security fegyver és lőszerismeretek elméleti és gyakorlati képzést szervez mindazoknak, akik éles vagy önvédelmi fegyvereket kívánnak birtokolni. Érdeklődni naponta 8 és 15 óra között a következő telefonszámokon lehet: 0266 310 752 és 0731 696 603, vagy a cég székhelyén Csíkszereda, Villanytelep utca 2-es szám alatt lehet.
4: Környezetünk védelme közös felelősségünk. Csíkszeredában elkészült az új lakossági hulladékudvar. Az Ecocsík telephelyén kialakított központ 12 féle hulladéktípus szakszerű átvételére alkalmas. Ez a megoldás lehetőséget biztosít a nehezen elhelyezhető hulladékok leadására, mint amilyen az építkezési törmelék, a lomtalanításból származó anyagok, a lejárt gyógyszerek, a használt gulyabroncsok vagy az autóakkumulátorok. A hulladékudvar a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási rendszer részeként működik majd. Együtt egy zöldebb Csíkszeredáért. Készült az országos helyreállítási terv, pénzeszközök a modern és megújult Romániának című projekt és az Európai Unió által finanszírozott Next Generation EU helyreállítási terv támogatásával.
5: Reklámot hallottak.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Mindössze 4 óra alatt 1041 szabálysértési bírságot szabtak ki, 89 jogosítványt vontak be, és több tucat közlekedési bűncselekményt állapítottak meg az elmúlt hétvégén, közölte a román rendőrség. A közlekedés biztonság növelését célzó országos akció során 5282 személygépkocsit és motorkerékpárt ellenőriztek, 89 vezetői engedélyt vontak be, illetve 140 forgalmi engedélyt is felfüggesztettek a román gépjármű nyilvántartási hatóság a RÁR ellenőrei által feltárt műszaki hibák miatt. Emellett 40 közlekedési bűncselekményt is megállapítottak, írja az Ager Press. A 4 órás akció alatt 39 járművezetőnél mutatta ki alkoholfogyasztást, 4 esetben pedig pszichoaktív szer jelenlétét igazolták. A közlemény szerint az ellenőrzések célja a közlekedési balesetek megelőzése volt, elsősorban az ittas vagy bódult állapotban történő vezetés, illetve az agresszív közlekedési magatartás visszaszorításával. Hargita megyében a szombat éjszaka végzett ellenőrzések során drogfogyasztás gyanúja is felmerült. Az akció során mintegy 340 autó és motorvezetőt ellenőriztek, és 19 közlekedési szabálysértést állapítottak meg. 6 sofőr jogosítványát bevonták, 6 jármű esetében pedig műszaki hibák miatt tartották vissza a forgalmi engedélyt. Az alkoholszondás ellenőrzések során 3 pozitív eredményt regisztráltak, 2 esetben szabálysértési bírságot szabtak ki, egy sofőr ellen pedig büntető eljárás indult, ittas vezetés miatt. A drogtesztek során egy járművezető pozitív eredményt produkált pszichoaktív szerek fogyasztására, tudta meg a Székelyhon a Hargita megyei rendőrfőkapitányságtól. Hargita megye gazdasági és szociális valóságáról közölt átfogó képet a Fejlesztési Minisztérium legfrissebb jelentése. A 2024-es adatok alapján készült szegénységi index nem csak a pénzhiányt, hanem az infrastruktúra és a lehetőségek hiányát is mérte a településeken. A kimutatás szerint Hargita megye és egyben az egész székelyföldi régió abszolút győztese Borszék. A Fürdőváros az egyetlen olyan település a térségben, amely zöld jelzést kapott a szegénységi térképen. Itt a legalacsonyabb, mindössze 18% a szegénységi index. A megye nagyobb városai közül Csíkszeredan 42, míg Székelyudvarhely 47%-os mutatóval a viszonylag jól élők táborát erősíti. A középmezőnyben, vagyis a világos rózsaszín zónában találjuk még Gyergyószentmiklóst, Székelykeresztúrt, valamint olyan községeket, mint Csík-Csicsó, Csík-Szentkirály, Farkaslaka, Fenyődés, Zetevárolja. A skála másik végén a legnehezebb helyzetben lévő vörös zónában Etéd áll. A jelentés szerint jelenleg Etéden a legnehezebb a megélhetés Hargita megyében, ahol a szegénységi index eléri a kiemelkedően magas 82%-ot. A szakemberek hangsúlyozzák, ezek a mutatók nem csak egyszerű statisztikák, hanem hűen tükrözik a generációkon át öröklődő infrastrukturális és mobilitási hátrányokat is. Egyre környezettudatosabbak a Hargita megyeiek, legalábbis erről tanúskodnak a környezetőrség legfrissebb adatai. Az idei év első 4 hónapjának mérlege szerint lényegesen kevesebb szabálysértést találtak az ellenőrök a megyében, mint a tavalyi év azonos időszakában, írja a Székelyhon. A szakhatóság jelentése szerint idén eddig több ellenőrzést végeztek, a kiszabott bírságok száma és összege viszont látványosan visszaesett. Míg tavaly az első harmad évben több mint 1,1 millió lejre büntettek a szabályszegők körében, idén ez az összeg a harmadával csökkent, és alig haladja meg a 750 ezer lejt. A súlyos bűnvádi feljelentéssel járó esetek száma is 5-ről 1-re csökkent. Balla Izabella, a Hargita megyei környezetőrség vezetője a Székelyhonnak elmondta, a leggyakoribb probléma továbbra is a környezetvédelmi engedélyek hiánya, de az utóbbi években ezen a téren is folyamatos a javulás, egyre kevesebb cég működik engedély nélkül. Akadtak kirívó esetek is, egy üzlet például 40 ezer lejes bírságot kapott, mert többszöri felszólításra sem volt hajlandó biztosítani a betétdíjas csomagolások visszaváltásának lehetőségét. Érdekesség, hogy miközben a szabálytalanságok száma csökken, a lakossági panaszoké nő. Idén már 36 reklamáció érkezett a hatóságokhoz, az egy évvel korábbi 24-hez képest. A környezetőrség vezetője szerint ez kifejezetten jó jel, mert azt bizonyítja, hogy a megyében élők egyre érzékenyebbek a környezetvédelmi problémákra, és nőtt a bizalmuk a hatóságok munkája iránt. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint változóan felhős égbolt mellett marad a száraz napos időjárás. Kora délután azonban nem kizárt, hogy a felhő átvonulás következtében gyenge zápor, zivatar is kialakul a térségben. A hőmérsékleti értékek alakulását illetően 17 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, 14-15 fokra tehető a reális hőérzet, illetve 20 fokig emelkedik a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel. Fun FM Rádió.

0: Lackó, te milyen jól festesz?
1: Vakolok főnök, de kösz.
0: A festőnadrágodra gondoltam. Menő.
1: Ja, az meg a héra vakolatok mellé kaptam. Meg az ajándékalapozót is. Dupla akció a Sazinál. Májusban minden héra vakolathoz ajándékalapozót adunk. Sőt, ha legalább 250 leértékben vásárolsz bármilyen trilag festéket vagy vakolatot, prémium munkaruhát választhatsz ajándékba. Héra fa festékek és vakolatok. Hosszantartó minőség, lenyűgöző színek. Keresd a Sazi üzletekben.
2: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angoltábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári óvi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda, Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
3: Most pedig vissza a Fülig zenékhez. Igazi slágerek és napjaink kedvencei változatosan.
4: És most egy újabb dal napjaink kedvencei közül.
3: Fan FM Rádió.
4: Fülig zenék.

0: egy vásárlás, ami most többet ér. A március 16 és május 15-e között legalább 100 lei értékben vásárol a H+ csíkszeredai bemutató üzletében. Nyerhet! Az értékes utalványok mellett egy főnyereményt is hazavihet. Májusban egy Xiaomi 5 Pro elektromos rollert sorsolunk ki. Várjuk bemutató üzletünkben a Harkita utca 69 szám alatt. A részleteket megtalálja weboldalunkon www.hplus.ro. Legyen tele a tavasz virágokkal és nyereményekkel!
1: Reklámot hallottak!

0: Friss hírek óránként. Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Amennyiben nem sikerül új kormánytöbbséget alakítani, előrehozott választásokat kell kiírni, jelentette ki a kotrocsáni konzultációt követően George Simion, románok egyesülésért szövetség az AUR elnöke. Simion szerint ideje félretenni a politikai vádaskodásokat és a semmire nem vezető vitákat, és valós, felelős megoldásokat kell keresni, mivel ugyanazokkal az emberekkel nem lehet más eredményeket elérni. Ilyen körülmények között a népre kell bízni a döntést, és előrehozott választásokat kell kiírni, mert, mint fogalmazott, sokkal jobb egy demokratikus megoldás, mint egy laborban született, amely csak súlyosbítja a válságot. Az AUR elnöke hangsúlyozta, hogy pártja a megoldásokra fog koncentrálni a politikai válságból való kilábalás érdekében, írja az Agile Press. Átrendezte a romániai pártok erős sorrendjét az elmúlt időszak politikai feszültsége. Az InScop Research legfrissebb közvélemény kutatása szerint a Penele feljött a második helyre, ezzel megelőzte a PESZED-ét. A felmérés alapján a biztos pártválasztó körében továbbra is az AUR vezet magabiztosan, több mint 41%-kal. A második helyre ugró Penelére a megkérdezettek közel 22%-a voksolna, míg a PESZED-e a harmadik helyre csúszott vissza, alig több mint 13%-os támogatottsággal. Őket követi az USZERE csak nem 11%-kal. Az RMDSZ parlamenti bejutása pedig hajszálon múlna. A biztos szavazó körében most 3,4%-on áll a szövetség, bár a teljes mintát nézve eléri az 5%-os küszöböt. A kutatóintézet igazgatója Remus Steforiák rámutatott, a Penele hirtelen népszerűség növekedése mögött a nemrégben nyújtott bizalmatlansági indítvány, valamint Ilija Bolozsán miniszterelnök váratlanul megugrott lakossági bizalmi indexe áll. A román állampolgárok egyébként fokozott szavazási kedvet mutatnak. Több mint kétharmaduk állítja, hogy biztosan elmenne voksolni, ha most tartanák a parlamenti választásokat vasárnap. A szállításügyi minisztérium közvitára bocsátotta a tervezetet, amely július 1-től módosítaná a hazai úthasználati matrica a rovinjeta árát. Első alkalommal a díjszabás a jármű környezetvédelmi besorolásától függ. Az Euro 6 besorolású vagy elektromos autók tulajdonosai változatlanul körülbelül 254 lejt fizetnek évente. Ezzel szemben az Euro 5 és Euro 4 kategóriájú járművek esetében a 12 hónapos matrica ára 292 lejre emelkedik. A dokumentum szerint a legnagyobb 30%-os drágulás az Euro 3 vagy annál régebbi járműveket érinti. Ezeknél az éves díj 330 lej lesz. Az intézkedést Románia a Penelere keretében vállalása teszi indokoltá a környezetszennyezés csökkentése érdekében, és várhatóan a nyár közepén lép hatályba. A jövőben átalakíthatják a 8-osok országos képességfelmérő vizsgáját, jelezte az oktatási miniszter. A tervek között szerepel több tantárgy bevonása, illetve olyan rendszer kidolgozása is, amely a 7-8 osztályos évvégi átlagokat is figyelembe venni a liceumi felvételinél. A minisztérium szerint jelenleg túl nagy eltérések vannak az évközi jegyek és az országos vizsgaeredmények között. Mihály Damián szerint a jelenlegi rendszer nem a teljes képet a diákok képességeiről, mert a tanulókat főként román nyelvből és matematikából mérik fel. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint a délután folyamán térségünkben marad a javarészt tiszta égbolt mellett a száraz napos időjárás, a továbbiakban is élénk széllel. 18 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, a csúcsérték 19-20 foknál nem emelkedik magasabbra. 2-től részben felhős égbolt mellett helyenként zivatarokkal tarkított időjárásra kell számítani, a felhő átvonulások esőt hozhatnak magukkal. A reggeli órákban a hőmérséklet 3-6 fok közé süllyed, napközben a csúcsérték a 19-21 foknál nem emelkedik magasabbra.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel.
2: Fan FM Rádió.
0: Fan FM Rádió.

0: Fejfájás, hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom? Pálfájdalom? Aduden Express Forte lágykapszulák. Ez egy gyógyszer. Olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót.
1: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
2: A tavasz színeit és ízeit tárja az olvasók elé a Székely Konyha és Kert gasztromagazin májusi lapszáma. Szakácsunk Szőcs előtt a szezon nyitó grillpartihoz ajánl fogásokat, Vitos Dorottya dietetikusunk a tábláló saláták titkait osztja meg. Ellátogatunk Homoródremetére megkóstolni Ladó Hunor salátáit. Hal specialistánk Kicsi Zsiga sügért és süllőt készít. A székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postahivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.ro oldalán.
3: Nap mint nap ízletes és kedvező áru gyümölcsök és zöldségek. Igazán megéri. 15 éve változatosság és frissesség alacsony áron. Tudod, hogy igazán megéri. A Lidlben a csokros cherry paradicsom 300 g-os kiszerelésben 8,99 bani, és a kajszi barack kilója 13,99 bani. Lidl. 15 éve igazán megéri.
4: Reklámot hallottak.

0: közérdekű hirdetés következik.
1: Május 20-án szerdán folytatódik a lakossági fórum sorozat, amelyre legközelebb Csíksomlyon kerül sor, este 6 órától a községházán. A fórum jó alkalom arra, hogy a helyiek megosszák kérdéseiket, észrevételeiket, valamint javaslataikat a városrész jelenlegi helyzetével és jövőbeli terveivel kapcsolatban. Lakossági fórum Csíksomlyon május 20-a este 6 óra. Találkozzunk a községházán.
0: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: Lidl Plus alkalmazásban mindenre találsz ajánlatot, amire vágysz, és arra is, amiről még nem tudtad, hogy szeretnéd. Olvastasd be a Lidl Plus kártyád, és egyszerűen használd ki az alkalmazásban található ajánlatokat. A cson nélküli sertésnyakkaraj 100 gramonként 1,99 bani, a 750 ml-es Primadonna extra szűzolívaolaj 27,99 bani, és az 5x0,5 literes csukás világos sör 23,99 bani. Jelentkezz a Lidl Plus születésnapi nyereményjátékára, és nyerd meg az 5 teljes csomag egyikét a spanyol nagydíjra, vagy más nyereményeket, amelyekről még nem is tudtad, hogy szeretnéd őket. Lidl, 15 éve igazán megéri.
1: Reklámot hallottak. Fun FM.

0: Friss hírek óránként. Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Amennyiben nem sikerül új kormánytöbbséget alakítani, előrehozott választásokat kell kiírni, jelentette ki a kotrocsáni konzultációt követően George Simion, románok egyesülésért szövetség az AUR elnöke. Simion szerint ideje félretenni a politikai vádaskodásokat és a semmire nem vezető vitákat, és valós, felelős megoldásokat kell keresni, mivel ugyanazokkal az emberekkel nem lehet más eredményeket elérni. Ilyen körülmények között a népre kell bízni a döntést, és előrehozott választásokat kell kiírni, mert, mint fogalmazott, sokkal jobb egy demokratikus megoldás, mint egy laborban született, amely csak súlyosbítja a válságot. Az AUR elnöke hangsúlyozta, hogy pártja a megoldásokra fog koncentrálni a politikai válságból való kilábalás érdekében, írja az Ager Press. Átrendezte a romániai pártok erős sorrendjét az elmúlt időszak politikai feszültsége. Az InScope Research legfrissebb közvélemény kutatása szerint a Penele feljött a második helyre, ezzel megelőzte a PESZED-ét. A felmérés alapján a biztos pártválasztó körében továbbra is az AUR vezet magabiztosan, több mint 41%-kal. A második helyre ugró Penelére a megkérdezettek közel 22%-a voksolna, míg a PESZED-e a harmadik helyre csúszott vissza, alig több mint 13%-os támogatottsággal. Őket követi az USZERE csak nem 11%-kal. Az RMDSZ parlamenti bejutása pedig hajszálon múlna. A biztos szavazó körében most 3,4%-on áll a szövetség, bár a teljes mintát nézve eléri az 5%-os küszöböt. A kutatóintézet igazgatója Remus Steforiák rámutatott, a Penele hirtelen népszerűség növekedése mögött a nemrégben nyújtott bizalmatlansági indítvány, valamint Ilija Bolozsán miniszterelnök váratlanul megugrott lakossági bizalmi indexe áll. A román állampolgárok egyébként fokozott szavazási kedvet mutatnak. Több mint kétharmaduk állítja, hogy biztosan elmenne voksolni, ha most tartanák a parlamenti választásokat vasárnap. A szállításügyi minisztérium közvitára bocsátotta a tervezetet, amely július 1-től módosítaná a hazai úthasználati matrica a rovinjeta árát. Első alkalommal a díjszabás a jármű környezetvédelmi besorolásától függ. Az Euro 6 besorolású vagy elektromos autók tulajdonosai változatlanul körülbelül 254 lejt fizetnek évente. Ezzel szemben az Euro 5 és Euro 4 kategóriájú járművek esetében a 12 hónapos matrica ára 292 lejre emelkedik. A dokumentum szerint a legnagyobb 30%-os drágulás az Euro 3 vagy annál régebbi járműveket érinti. Ezeknél az éves díj 330 lej lesz. Az intézkedést Románia vállalása teszi indokoltá a környezetszennyezés csökkentése érdekében, és várhatóan a nyár közepén lép hatályba. A jövőben átalakíthatják a nyolcadikosok országos képességfelmérő vizsgáját, jelezte az oktatási miniszter. A tervek között szerepel több tantárgy bevonása, illetve olyan rendszer kidolgozása is, amely a 7-8 osztályos évvégi átlagokat is figyelembe venné a liceumi felvételinél. A minisztérium szerint jelenleg túl nagy eltérések vannak az évközi jegyek és az országos vizsgaeredmények között. Mihály Damián szerint a jelenlegi rendszer nem a teljes képet a diákok képességeiről, mert a tanulókat főként román nyelvből és matematikából mérik fel. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint marad a javarészt tiszta égbolt mellett a száraz napos időjárás a továbbiakban is élénk széllel. 18 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, a csúcsérték 19-20 foknál nem emelkedik magasabbra. Kettől részben felhős égbolt mellett helyenként zivatarokkal tarkított időjárásra kell számítani, a felhő átvonulások esőt hozhatnak magukkal. A reggeli órákban a hőmérséklet 3-6 fok közé süllyed, napközben a csúcsérték a 19-21 foknál nem emelkedik magasabbra.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel.
2: Fan FM Rádió.
0: Fan FM Rádió.

0: vásárlás, ami most többet ér. A március 16 és május 15-e között legalább 100 lei értékben vásárol a H+ csíkszeredai bemutató üzletében. Nyerhet! Az értékes utalványok mellett egy főnyereményt is hazavihet. Májusban egy Xiaomi 5 Pro elektromos rollert sorsolunk ki. Várjuk bemutató üzletünkben a Harkita utca 69 szám alatt. A részleteket megtalálja weboldalunkon www.hplus.ro. Legyen tele a tavasz virágokkal és nyereményekkel!
1: Marcel, jön anyám! Mindegy, mire vagy, kire vagy allergiás. A Rinszilhaa xilometazolinnal, hialuronsavval és tengervízzel kontroll alatt tartja az allergiás nátha tüneteit. 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. Rinszilhaa, ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
2: Nyári táborok a Minervában. A csíkszeredai Minerva teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda, Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
3: Antibiotikumot szed? Most már nincs szükség folyamatos emlékeztetőkre, ha probiotikumot is szed. Happy Flor Saccharomyces boulardii az antibiotikummal együtt vehető be. Ez egy étrendkiegészítő. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót.
4: A Dakota Security fegyver és lőszerismeretek elméleti és gyakorlati képzést szervez mindazoknak, akik éles vagy önvédelmi fegyvereket kívánnak birtokolni. Érdeklődni naponta 8 és 15 óra között a következő telefonszámokon lehet: 0266 310 752 és 0731 696 603, vagy a cég székhelyén Csíkszereda, Villanytelep utca 2-es szám alatt lehet.
5: Protejarea mediului este responsabilitatea noastră comună. Noul centru de colectare cu aport voluntar din Miercurea Ciuc e finalizat. Centrul amenajat la sediul EcoCic permite preluarea profesională a 12 tipuri de deșeuri. Această soluție oferă posibilitatea predării deșeurilor dificile, precum cele provenind din construcții și demolări, medicamentele expirate, anvelopele uzate sau bateriile auto. Centrul va funcționa ca parte a sistemului de management integrat al deșeurilor din județul Harghita. Împreună pentru un oraș mai verde. Elaborat în cadrul proiectului Planului Național de Redresare și Reziliență, Fonduri pentru România Modernă și Reformată și al Planului de Redresare Următoarea Generație UE, finanțat de Uniunea Europeană.
6: Reclamă hallottak.
7: Fun FM.

az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei, mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik. Fun FM Rádió, fülig zene.

0: Info.
1: Hosszabb útvonalon közlekedik a nyári időszakban a Csíki Transz-Hargita fürdői járata. Az utasok kérésére május 9-től szombattól a 10-es járat egészen a Moffett tájig szállítja az utasokat. Így aki kirándulni indul, pihenni szeretne, vagy a Moffettát keresné fel, tömegközlekedéssel is kényelmesen eljut Hargita fürdőre. Az említett járat időpontjai nem változnak.
0: Útinfót hallottak. Kevesebb duma, több zene. Fun FM. 1, 2, 3, 4...

0: A Lidl Plus alkalmazásban mindenre találsz ajánlatot, amire vágysz, és arra is, amiről még nem tudtad, hogy szeretnéd. Olvastass be a Lidl Plus kártyád, és egyszerűen használd ki az alkalmazásban található ajánlatokat. A cson nélküli sertésnyakkaraj 100 g-onként 1,99 bani, a 750 ml-es Primadonna extra szűzolívaolaj 27,99 bani, és az 5x0,5 literes csukás világos sör 23,99 bani. Jelentkezz a Lidl Plus születésnapi nyereményjátékára, és nyerd meg az 5 teljes csomag egyikét a spanyol nagydíjra, vagy más nyereményeket, amelyekről még nem is tudtad, hogy szeretnéd őket. Lidl, 15 éve igazán megéri.
1: Mackó, te milyen jó festesz?
2: Vakolok főnök, de kösz.
1: A festőnadrágodra gondoltam. Menő.
2: Ja, az meg a héra vakolatok mellé kaptam. Meg az ajándékalapozót is. Dupla akció a Sazinál. Májusban minden héra vakolathoz ajándékalapozót adunk. Sőt, ha legalább 250 leértékben vásárolsz bármilyen trilag festéket vagy vakolatot, prémium munkaruhát választhatsz ajándékba. Héra fa festékek és vakolatok. Hosszantartó minőség, lenyűgöző színek. Keresd a Sazi üzletekben.
3: Reklámot hallottak.

velünk kerek a nap. FM 87,6 Csíkszereda. Velünk kerek a nap. Fun FM. Fülig zene.

0: Funk Black Mix.
1: Black Mix.
2: If y'all really like to rock the funky beats.
3: Valódi funky, valódi lemezekről, valódi funky DJ-ktől.
4: Kézzel keverve.
0: Lux Funk Black Mix.
5: A Lux Funk Radio Mix műsora.
4: Lux Funk Radio.
5: A Fun FM-en. A Fun FM-en minden hétfőn este 8-tól.

0: FM rádió.
1: Bárhol, bármikor.
0: Éterben.
1: Online vagy mobilon. Fülig zenék. Slágerek és napjaink kedvencei változatosan.
0: Változatosan.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Amennyiben nem sikerül új kormánytöbbséget alakítani, előrehozott választásokat kell kiírni, jelentette ki a kotrocseni konzultációt követően George Simion, románok egyesülésért szövetség az AOR elnöke. Simion szerint ideje félretenni a politikai vádaskodásokat és a semmire nem vezető vitákat, és valós, felelős megoldásokat kell keresni, mivel ugyanazokkal az emberekkel nem lehet más eredményeket elérni. Ilyen körülmények között a népre kell bízni a döntést, és előrehozott választásokat kell kiírni, mert, mint fogalmazott, sokkal jobb egy demokratikus megoldás, mint egy laborban született, amely csak súlyosbítja a válságot. Az AOR elnöke hangsúlyozta, hogy pártja a megoldásokra fog koncentrálni a politikai válságból való kilábalás érdekében, írja az AGR Press. Átrendezte a romániai pártok erős sorrendjét az elmúlt időszak politikai feszültsége. Az InScope Research legfrissebb közvélemény kutatása szerint a PNL feljött a második helyre, ezzel megelőzte a PESZ-t. A felmérés alapján a biztos pártválasztó körében továbbra is az AOR vezet magabiztosan, több mint 41%-kal. A második helyre ugró PNL-re a megkérdezettek közel 22%-a voksolna, míg a PESZ-de a harmadik helyre csúszott vissza, alig több mint 13%-os támogatottsággal. Őket követi az USR csak nem 11%-kal. Az RMDSZ parlamenti bejutása pedig hajszálon múlna. A biztos szavazó körében most 3,4%-on áll a szövetség, bár a teljes mintát nézve eléri az 5%-os küszöböt. A kutatóintézet igazgatója Remus Steforiák rámutatott, a PNL-e hirtelen népszerűség növekedése mögött a nemrégben nyújtott bizalmatlansági indítvány, valamint Ilija Bolozsán miniszterelnök váratlanul megugrott lakossági bizalmi indexe áll. A román állampolgárok egyébként fokozott szavazási kedvet mutatnak. Több mint kétharmaduk állítja, hogy biztosan elmenne voksolni, ha most tartanák a parlamenti választásokat vasárnap. A szállításügyi minisztérium közvitára bocsátotta a tervezetet, amely július 1-től módosítaná a hazai úthasználati matrica a rovinjeta árát. Első alkalommal a díjszabás a jármű környezetvédelmi besorolásától függ. Az Euro 6 besorolású vagy elektromos autók tulajdonosai változatlanul körülbelül 254 lejt fizetnek évente. Ezzel szemben az Euro 5 és Euro 4 kategóriájú járművek esetében a 12 hónapos matrica ára 292 lejre emelkedik. A dokumentum szerint a legnagyobb 30%-os drágulás az Euro 3 vagy annál régebbi járműveket érinti. Ezeknél az éves díj 330 lej lesz. Az intézkedést Románia vállalása teszi indokoltá a környezetszennyezés csökkentése érdekében, és várhatóan a nyár közepén lép hatályba. A jövőben átalakíthatják a 8-osok országos képességfelmérő vizsgáját, jelezte az oktatási miniszter. A tervek között szerepel több tantárgy bevonása, illetve olyan rendszer kidolgozása is, amely a 7-8 osztályos évvégi átlagokat is figyelembe venné a liceumi felvételinél. A minisztérium szerint jelenleg túl nagy eltérések vannak az évközi jegyek és az országos vizsgaeredmények között. Mihály Damián szerint a jelenlegi rendszer nem a teljes képet a diákok képességeiről, mert a tanulókat főként román nyelvből és matematikából mérik fel. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint marad a javarészt tiszta égbolt mellett a száraz napos időjárás a továbbiakban is élénk széllel. 18 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, a csúcsérték 19-20 foknál nem emelkedik magasabbra. Kettől részben felhős égbolt mellett helyenként zivatarokkal tarkított időjárásra kell számítani, a felhő átvonulások esőt hozhatnak magukkal. A reggeli órákban a hőmérséklet 3-6 fok közé süllyed, napközben a csúcsérték a 19-21 foknál nem emelkedik magasabbra.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra. Tele fülig zenékkel. Fun FM Rádió.
2: És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM.
0: Fun FM Rádió.
2: Fülig zene.

0: Nap mint nap ízletes és kedvező áru gyümölcsök és zöldségek. Igazán megéri. 15 éve változatosság és frissesség alacsony áron. Tudod, hogy igazán megéri. A Lidlben a csokros cherry paradicsom 300 g-os kiszerelésben 8,99 bani, és a kajszi barac kilója 13,99 bani. Lidl. 15 éve igazán megéri.
1: Figyelj, te tényleg komolyan gondolod, hogy vegyünk fel egy hitelt a nyaralásra?
2: Igen, miért?
1: Nem tudom, inkább fordítsunk valamit a házra.
2: De hát eddig is mindig a házzal foglalkoztunk. Most foglalkozunk egy kicsit magunkkal is. És mondok még valamit. Anna nem arra fog emlékezni, hogy lecseréltük a kanapét, vagy felújítottuk a konyhát. Arra viszont biztosan emlékezni fog, hogy a szüleivel Európában nyaralt.
1: Lehet, hogy igazad van, de hová menjünk?
2: Bárhová. Ahová csak szeretnénk.
3: Bármit szeretnél megvalósítani, bárhová szeretnél eljutni, bármilyen ötleted van, az UniCredit Consumer Financing segít közelebb kerülni hozzá. Személyi kölcsön fix kamattal már 5,99%-tól. THM 9,25%. UniCredit.
2: Olvassa el figyelmesen a szerződésben foglaltakat. Ez a típusú hitel komoly pénzügyi kockázattal jár.
4: Óvd meg megtakarításaidat a 4 hónapos futamidejű Fresh Money euróbetéttel, évi 2,5%-os kamattal, valamint Benere árfolyamon számított lei euró, euró lei devizaváltással a Smart Hour keretében a Smart Mobile alkalmazásban. Részletek a Raiffeisen.ro oldalon. Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: Reklámot hallottak.

0: A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a fenefen.
1: Csíki vagy, ha hallgatod.

A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.

0: Deluxe Funk Black Mix.
1: Black Mix.
2: If y'all really like to rock the funky beats.
3: Valódi funky, valódi lemezekről, valódi funky DJ-ktől.
4: Kisszel keverve.
0: Deluxe Funk Black Mix.
5: A Lux Funk Radio Mix műsora.
4: Funk Radio.
5: A Fun FM-en. A Fun FM-en minden hétfőn este 8-tól.

0: Minden sláger nálunk szól. Egykori nagy kedvencek.
1: Hello, Charlie vagyok.
2: Pont Zsuzsa vagyok.
3: Fenyő Miklós vagyok.
4: Eszter Gábor vagyok.
0: És napjaink legjobbjai.
5: Sziasztok, Tóth Gabi vagyok.
6: Ákos vagyok.
7: Sziasztok, Rúzsa Margi vagyok.
0: Fan FM Rádió.

0: Mi a közös a lejben és a forintban? Mindkettő segít, hogy közelebb legyél szeretteidhez. A Raiffeisennél pedig mindkét számlát díjmentesen megkaphatod. Legyél te is a Raiffeisen Bank ügyfele, nyisd lej alapú folyószámlát és díjmentes forintszámlát is kapsz nulla számla vezetési díjjal és Benere deviza árfolyammal. Részletek a Raiffeisen.ru oldalon. Raiffeisen Bank. Make it happen.
1: Reklámot hallottak.

0: az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik.
1: Fan FM Rádió.
0: Fülig zene.

0: Közérdekű hirdetés következik.
1: Május 20-án szerdán folytatódik a lakossági fórum sorozat, amelyre legközelebb Csíksomlyon kerül sor, este 6 órától a községházán. A fórum jó alkalom arra, hogy a helyiek megosszák kérdéseiket, észrevételeiket, valamint javaslataikat a városrész jelenlegi helyzetével és jövőbeli terveivel kapcsolatban. Lakossági fórum Csíksomlyon május 20-a este 6 óra. Találkozzunk a községházán.
0: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: Csak a legjobbak.
1: Csak a legjobbak.
0: Csak változatosan.
1: Változatosan.
0: Csak a Fun FM-en. 87.6
1: Csíkszereda.

0: Nálunk a veréb nem madár, és a medve nem játék, ám a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Deluxe Funk Black Mix.
1: Black Mix.
2: If y'all really like to rock the funky beats.
3: Valódi funky, valódi lemezekről, valódi funky DJ-ktől.
4: Kézzel keverve.
0: Deluxe Funk Black Mix.
5: A Lux Funk Radio Mix műsora.
6: Funk Radio.
5: A Fun FM-en. A Fun FM-en minden hétfőn este 8-tól.

0: Info. Hosszabb útvonalon közlekedik a nyári időszakban a Csíki Transz-Hargita fürdői járata. Az utasok kérésére május 9-től szombattól a 10-es járat egészen a Moffettáig szállítja az utasokat. Így aki kirándulni indul, pihenni szeretne, vagy a Moffettát keresné fel, tömegközlekedéssel is kényelmesen eljut Hargita fürdőre. Az említett járat időpontjai nem változnak.
1: Útinfót hallottak. Kevesebb duma, több zene. Fun FM.
2: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akarok.

0: zene, fülig magyar. Ez a Magyar Zenék órája. Fülig zene, fülig magyar. Ez a Magyar Zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fan FM.

0: Deluxe Funk Black Mix.
1: Black Mix.
2: If y'all really like to rock the funky beats.
3: Valódi funky, valódi lemezekről, valódi funky DJ-ktől.
4: Kézzel keverve.
0: Deluxe Funk Black Mix.
5: A Lux Funk Radio Mix műsora.
4: Lux Funk Radio.
5: A Fun FM-en. A Fun FM-en minden hétfőn este 8-tól.

0: Mix.
1: Black Mix.
2: If y'all really like to rock the funky beats.
0: Valódi funky, valódi lemezekről, valódi funky DJ-ktől. Kisszel keverve.
3: Lux Funk Black Mix.
1: Most kezdődik a Lux Funk Black Mix. A Lux Funk Rádió Mix műsora. Bővebb info a műsorról
4: www.luxfunk.com.
5: Let's all sing Pop Goes the Weasel.

0: volt a Lux Funk Black Mix.
1: Lux Funk Black Mix.
0: A Lux Funk Rádió Mix műsora.
2: Lux Funk Radio.
0: Bővebb info a műsorról www.luxfunk.com
2: www.luxfunk.com
3: FM 87,6 Fun FM Rádió. Fülig zene.
0: És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM.
3: Fun FM Rádió.
0: Fülig zene.
4: The

0: back to the hits. It's
1: all the hits. These are my hits.
2: FM 87.6.
3: Fun FM.
2: Fun FM Rádió.
3: Főleg zene.

Rádió. Fülixere.

0: DJ don't. Nálunk a Mikó vár, a Petőfi utca, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

Csak a legjobbak. Csak változatosan. Csak a Fun FM-en. 87.6 Csíkszered.

0: Banefem Rádió. Bárhol, bármikor. Éterben, online vagy mobilon. Fülig zenék. Slágerek és napjaink kedvencei változatosan. Bárhol jársz.
1: És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Banefem.
0: Banefem Rádió.
1: Fülig zene.

0: Fan FM Rádió. Fülig zene.
1: És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fan FM.
0: Fan FM Rádió.
1: Fülig zene.

0: FM Rádió. Főleg zene.
1: Új zenék és slágerek. A legfrissebb ritmusok a város felett. Fan FM Rádió.

You are listening to

0: nálunk a Hargita hegy, a nyerges tető, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Fun FM Rádió.
1: Bárhol,
2: bármikor.
0: Éterben,
1: online vagy mobilon.
2: Fülig zenék.
1: Slágerek és napjaink kedvencei változatosan.
0: Bárhol jár. Változatosan.

0: A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a fenefen. Csíki vagy, ha hallgatod.
1: Csíki vagy, ha hallgatod.

A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.

0: Fül-től fülig. Fun FM.
1: És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM.
2: Fülig zene.
1: Fülig zene.

FM 87.6.

0: Minden sláger nálunk szól. Egykori nagy kedvencek.
1: Hello, Charlie vagyok.
2: Pont Zsuzsa vagyok. Fenyő
3: Miklós vagyok.
4: Eszter Gábor vagyok.
0: És napjaink legjobbjai.
5: Sziasztok, Tóth Gabi vagyok.
6: Ákos vagyok.
7: Sziasztok, Rúzsa Magdi vagyok.
0: Fun FM Rádió.

0: Ha zenei változatosságra vágysz,
1: jó helyen jársz.
0: FM 87.6.
2: Még egy tánc, utolsó édes fájdalom.
1: Fun FM.
0: Fülig zene.
1: És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM.
0: Fülig zene.
1: Fülig

0: az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik.
1: Fan FM Rádió.
0: Fülig zene.

Dance.

0: Csak a legjobbak.
1: Csak a legjobbak.
0: Csak változatosan.
1: Változatosan.
0: Csak a Fun FM-en. 87.6
1: Csíkszereda.

0: Minden sláger nálunk szól.
1: Hi everybody, this is David Guetta and you're listening to my new single.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Fun FM Rádió.
3: Fun FM Rádió. És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM.
0: Fülig zene. Fülig zene.

0: Nálunk a veréb nem madár, és a medve nem játék, ám a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.